Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Csak jó zene. Sunshine FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Mi játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 290 volán busz áll alkatrészhiány miatt a javítóközpontokban. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó cégeket. Helyi lányt választottak a 200. Anna Bál szépének Balatonfüreden. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatódnak a munkálatok a 49-11-es számú főútvonalon Nagykálló-Nyíregyháza között. A kerék párút építésével kapcsolatosan további forgalom és sebességkorlátozás. Nagy figyelemmel legyenek az M3-as autópályán közlekedők, közvetlen vásárosnemény előtt forgalomkorlátozás, sebességkorlátozás. Le vannak szűkítve az autópálya forgalmi sávjai több helyen a megye területén, de nagyobb figyelemmel legyenek minden egyes útépítésnél, illetve felújítási munkánál. Nyíregyháza belterület Kürt utca folytatódik a felmarás, a munkálatok idejére további forgalomkorlátozás, ami a Vasvári Pál utca forgalma is korlátozva napközben, és ott is az útépítők egy körforgalmat alakítanak ki. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos alkatrész hiány miatt 290 busz áll kényszer pihenőn a volánbusznál. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a Fóti Javító Központból közölte, drámai válsághelyzetet örököltek el ügyüktől. A MÁV-ban történő erőltetett beolvasztás ugyanis működési zavarokat okozott. A lejárt szerződések és az el nem indított tenderek miatt akadozik az ellátás, de a miniszter szerint őszre teljesen megszüntetik a problémát. Hozzátette, a következő hónapokban új beszél szerzéseket indítanak a több mint 1 millió kilométert futott buszflotta korszerűsítésére. 6000 milliárd forint uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. A miniszterelnök bejegyzésében bírálta a Fideszt, amiért álláspontja szerint az Alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni az egészségügyi, oktatási és gazdaságfejlesztési pénzek lehívását. Az Exim Bank után az összes többi, a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatot is átvilágítják. Kapitány István miniszter bejelentése szerint a heti értekezleten döntöttek arról, hogy egyenként alaposan átvizsgálják a cégek korábbi szerződéseit és döntéseit. A feltárt szabálytalanságokat átadják az illetékes hatóságoknak. A tárcavezető hozzátette, emellett gőzerővel dolgoznak az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntéseikbe. 9 évvel a bezárása után újra megnyílhat a budapesti planetárium. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak az épület jövőjéről. A tárca több lehetőséget is vizsgál, az ideglenes nyitvatartástól a teljes felújításon át egy modern élményközpont kialakításáig. A Népligetben álló planetáriumot még 2017-ben zárták be, a tető súlyos állapota miatt, ám állami támogatás nélkül a fenntartó alapítvány eddig nem tudta elindítani a rekonstrukciót. A 18 éves Windisch Raurát választották a 201. Anna Bál szépének Balatonfüreden. A helyi fiatal tavaly már az első udvarhölgyi címet is megszerezte, idén pedig ő nyerte el a legrangosabb elismerést. A rendezvény első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória lett, míg a második udvarhölgynek, a Bál szépének 16 éves testvérét, Windisch Reginát választotta meg a szakmai zsűri. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően délelőtt sétakocsikázzással mutatkoztak be a városban. A meteorológiai előrejelzések szerint kettől napról napra melegebb lesz, és ismét visszatér a forróság. Az időkép számításai alapján augusztus 3-án akár 36-39 fokos csúcshőmérséklet is várható, amivel hazánkban lehet a legmelegebb egész Európában. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség több napig velünk marad, ezért érdemes felkészülni a tartós kánikulára. A vasútfejlesztést helyezi előtérbe az autópálya építésekkel szemben Vitézi Dávid közlekedési miniszter, de a most bejelentett 3500 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv miatt több nagy közúti beruházás is kárba veszhet. A kormány már leállította a Szombathelyt Kőszeggel összekötő M87-es autóút építését, de jó eséllyel eltörlik az M100-as, valamint az M4-es és M44-es folytatását is. A tárcavezető szerint a látványos autópálya építések helyett a meglévő úthálózat javítására és a közösségi közlekedésre kell összpontosítani. Átfogó reformot és országos állapotfelmérést hirdetett meg a szociális szférában Tóth Kinga Dóra államtitkár. A politikus hangsúlyozta, a gyermekvédelem mellett a teljes szociális ellátórendszerben komoly gondok vannak, elavult infrastruktúrával és tartós szakember hiánnyal kell szembenézniük. Az újonnan induló SZDF 2030 megújulási program célja a szervezet teljes átalakítása, a digitalizáció és a finanszírozás korszerűsítése, hogy a rendszer hosszú távon kiszámítható működést és méltó megbecsülést nyújtson a dolgozóknak. Nyomozást rendelt el a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt a legutóbbi nemzeti konzultációval összefüggésben. A döntésre azt követően került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a korábbi elutasítás ellen. A vizsgálat középpontjában a mintegy 12,3 milliárd forintos állami kampány áll. A budapesti gazdasági ügyészség közlése szerint a hűtlen kezelés gyanúja felmerül, ennek tisztázása pedig csak nyomozás keretében lehetséges. Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Magyarországon egyedülálló robotasszisztált szívritmuszavar kezelést indítottak el a Szegedi Tudományegyetem kardiológiai centrumában. A csúcs technológiás mágneses robotrendszer milliméteres pontossággal irányítja a katétert a szívben, így a beavatkozások lényegesen pontosabbak és biztonságosabbak a hagyományos eljárásoknál. A szegedi orvosok már az első hetekben 20 sikeres műtétet hajtottak végre. A centrum célja, hogy a jövőben robotsebészet nemzetközi oktatási és képzési központtá is váljon. Súlyos baleset történt egy pécsi gyermekotthonban. Lezuhant az épület tetejéről egy 14 éves lány. A fiatal, akit több napos szökés után aznap szállítottak vissza a rendőrök, a konyha tetőablakának biztonsági láncát kibontva mászott ki a tetőre. A földön fekvő kislányra az egyenruhások találtak rá, a mentők kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség büntető eljárást indított, emellett az intézményben belső vizsgálat is folyik. A balatoni vízirendőrök már 76 mentés során 133 ember életét mentették meg a tóban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a vízbefulladás megelőzésének világnapján kiemelte. A tragédiák többsége alapvető szabályok betartásával megelőzhető lenne. A hatóságok kérik a fürdőzőket, hogy kerüljék az alkoholfogyasztást és a hőségben való hirtelen vízbeugrást is. Emellett felhívták a figyelmet a viharjelzésre. Másodfokú jelzés esetén szigorúan tilos a tóba menni. Nemzetközi és hazai tényezők is alakítják a benzin árakat. Oroszország az év végéig meghosszabbította a benzinexport tilalmát. Ekközben Magyarországon hétfőn egyeztette a kormány az iparági szereplőkkel a hazai üzemanyagellátásról. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali importbeengedést és áremelést szorgalmaz a növekvő nagykereskedelmi árak miatt. A kormány az egyeztetések előtt jelezte, folyamatosan figyelemmel kísérik a piacot, és ha szükséges, beavatkoznak, hogy megakadályozzák az árak drasztikus elszállását. Legalább egy ember meghalt és 16-an megsérültek Berlinben, amikor egy fehér kisbusz a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében. A sérültek közül többen életveszélyes állapotban vannak, szemtanúk szerint a járművet elhagyó támadó késsel is rátámadt az emberekre, majd elmenekült a helyszínről. A német hatóságok gőzerővel nyomoznak, és egy 21 éves iszlamista körökből ismert férfi ellen adtak kikőrözést. Friedrich Merz német kancellár teljes támogatásáról biztosította a hatóságot, a szörnyű tett mielőbbi felderítését. Rekordot döntött a jelentkezők száma az idei felsőoktatási felvételin, csak nem 140 ezeren adták be jelentkezésüket. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, a felvettek mintegy 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésre jutott be. Az idei felvételit ugyanakkor több panasz is érte, sokan kifogásolták ugyanis a pontszámítás bonyolultságát és az előzetesen megállított megállapított pontszámok változását. Példát civil összefogásnak köszönhetően mentették meg egy 70 év körüli férfi életét az autópályán. Több autósnak tűnt fel, hogy egy jármű félreállt az egyik lezárt munkaterületen. A sofőrt eszméletlenül találták a volán mögött, ezért azonnal hívták a mentőket. A mentés irányító telefonos utasításait követve a segítőkész autósok kiemelték a férfit és rögtön megkezdték az újraélesztést. A perceken belül kiérkező esetkocsi mentői átvették az ellátást, sikeresen stabilizálták a beteg állapotát, majd kórházba szállították. Átlépte az 1 millió forintot a járművek átlagos kárösszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-os növekedést mutatnak az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 ezer forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os emelkedést jelent. A növekedést az alkatrészek és a szervizmunkák drágulása mellett a drasztikus autóáremelkedés is magyarázza. A készenléti rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Baross Gábor tőkeprogram állami befektetései miatt. A vizsgálat a Transparency International feljelentése nyomán indult. A civil szervezet 281 milliárd forintnyi állami pénz felhasználását vizsgálva összefonódásokat tárt fel a magántőke alapok, az alapkezelők és a támogatott cégek tulajdonosai között. A jogvédő szervezet szerint az állam részéről átláthatatlan döntések és hiányos kockázatelemzés kísérte a folyamatot. A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsátások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjtés dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormány az érintett önkormányzatok támogatására, jelentette be Köböl Anita. A tájékoztatás szerint azoknak a területeknek a mentesítéséhez nyújtanak segítséget, ahol a mérések az egészségügyi határértéket meghaladó azbeszt szennyezést mutattak ki. Az érintett útszakaszok teljes felszedése akár egy évig is eltarthat. A támogatás feltétele az úgynevezett azbeszt térkép elkészítése, a folyamatos mérési program működtetése, valamint az eredményekről 3 havonta benyújtott jelentés. Augusztustól szigorúbb Európai Uniós szabályozás lép életbe, amely kitiltja a veszélyes vegyi anyagokat az élelmiszer csomagolásokból. Az úgynevezett PSAF vegyületek kivágásával átalakulnak a megszokott pizzás dobozok, elvitelesedények és papírpoharak is. Mivel ezek az anyagok rendkívül lassan bomlanak le és felhalmozódnak a szervezetben, a gyártóknak biztonságosabb biológiai vagy vízbázisú alternatívákra kell áttérniük. A szigorítás célja nem csak az egészség védelme, hanem az egyszer használatos csomagolások visszaszorítása is.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Pályafutása legjobb egyéni eredményét elérve bronzérmet nyert a kardozó Batta és Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. A világranglista negyedik helyezettje, aki kiemeltként csak vasárnap a főtáblán kezdte meg a versenyét, könnyedén nyerte a kazak Anastasia Gulik és az olasz Mariella Viale ellen. Majd szorosabban szóban győzte le az amerikai Maya Chamberlaint és az orosz Alina Mihajlovát. A fináléért a német Larissa Eiflerrel kellett megküzdenie, és a debreceniek 23 éves kardozója nagyot küzdött, de végül nem jutott a döntőbe. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, világbajnokságon először végzett egyéniben dobogós helyen. Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton harmadik lett a tőröző Dósa Dániel. Női kardban ezt megelőzően Márton Anna volt világbajnokságon harmadik, míg 2015-ben. Győzelemmel kezdte a szezont a labdarúgó NB1-ben a Nyíregyháza Spartacus, bár a csapat az első félidőben hátrányba került, a második játék részben megérdemelten fordított a Nyíregyháza az Újpest ellen, és 2-1-re nyert. A második csapat az NB3-ban volt érintett a hétvégén, és szintén győzelemmel rajtolt, 3-1-re nyert a Diósgyőr 2 ellen. Íme az eredmények az északkeleti csoportból: Kisvárda Mastergut 2, Máté Szalka 1-1, Tarpa Füzen Sabony 2-1, Tiszafüred Deac 0-2, Bacsó Beton Cigánd Eger 0-1. Szombaton játszották a Gödöllő Salgótarján mérkőzést, ahol 3-1 lett a végeredmény, a DVRC 2-5-2-re győzte le a Hajdúnánást, Termálfürdő Tiszaújváros Ózd 0-1, és Nyíregyháza Spartacus 2, DVTK 2-3-1. Csütörtökön letudta első tétmérkőzését a DVSC labdarúgó csapata, a héten még egy erőpróba várt Gert Remmel csapatára, ám egy másik sorozatban, a labdarúgó NB1-ben. A bajnoki nyitányon az előző idényt a 6. helyen záró Puskás Akadémia vizitált a Nagyerdei stadionban. A Puskás Akadémia az első félidőben 2 gólos előnyt szerzett, melyet meg is őrzött a meccs végéig, így a DVSC vereséggel kezdte a szezont. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, további szép napot!
1: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben, ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem várható, az északnyugati szél több felé élénk lehet, délután akár 30 fok körüli csúcshőmérséklet is várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbi
2: nekem
1: van.
2: Nekem az, igen.
1: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
2: láttam
1: esetben.
2: Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen... Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg mindent. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
1: Nehéznek is bevonzottad.
2: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak közölt a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy milyen szép orrsövény ferdülésed van nekem.
1: Mégiscsak meg kihúztad magad. Köszönöm szépen, doktor.
2: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
1: De... Nem tudom, hogy alakul ki. Fogalmam
2: sincs.
1: Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. ilyen praktikák.
2: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák, végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
1: A gumizene kellemes, mutatom.
2: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
1: De nem itt, egy másik rádióban.
2: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizené. És berohant a főnök, mert a telefon sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
1: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
2: Most már igen.
1: Igen, tehát hogy...
2: Meg most már nincs ingyen akkor a szállítása, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
1: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
2: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
1: Az mentolos, vagy ilyen?
2: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
1: Laci feltette, majd egy perc múlva.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.com

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, egy hétvégét magunk mögött tudhatunk, és hát irány akkor az előttünk lévő hét. Milyen sportesemények voltak, és mire számíthatunk?
3: Sok minden volt, itt elsősorban erről beszélünk majd, mert hogy megkezdődött a labdarúgó NB1 2026-27-es idénye, most már OTP-ban ligának hívják megint. És hát ugye beszéltünk róla korábban, hogy voltak változások, nevezetesen a fiatal szabályt érintően, és hát voltak ilyen szempontból meglepetések is. Rögtön már a pénteki nyitó meccsen, mert ugye azoknál a csapatoknál, ahol nincs kiemelt akadémia, vagy nem működtet kiemelt akadémiát, amire rengeteg állami támogatást kapnak, azoknál a csapatoknál is kötelező 45 percig pályára küldeni legalább egy fiatalt. Tehát egy olyan játékost, aki 20 év vagy az alatti. Na most a kiemelt akadémiáknál meg kettő. De erről ugye csütörtökön jött meg a határozat a kiemelt akadémiákhoz.
2: Mert korábban ugye, ja, hogy most módosulás
3: korábban történt. Úgy volt, hogy az volt a lényeg, hogy az év végén, a szezon végére legyen meg az átlag 45 percet. De lehet, hogy volt olyan, hogy egyik mérkőzésen 90 percet játszott egy fiatal, a következő meccsen meg mondjuk nullát. Mert éppen olyan volt. Most az edzőknek már lassan sakkozniuk kell, meg a technikai vezetőknek, hogy azt mondja, hogy hát,
2: mire minden kritériumnak megfelelek, alatt csak téged tudlak beküldeni.
3: Egy szó szerint, tehát hogy egy 45 percet kell játszani a fiatalnak, de hogyha lehozod, mondjuk a kiemelt, akkor helyette egy fiatalt kell beküldened. De akkor hogy? Na most nem biztos, hogy azon a poszton van.
2: Ehhez tudnék még hozzátenni. Tehát lehetne az, hogy ugye a 20 éven aluli fekete hajú B pozitív vércsoportú.
3: Hogy még ezzel is sakkozni kell. Igen, de hát nem egy egyszerű történet, és ez Bódog Tamás például a Nyíregyháza vezetőedzője úgy oldotta meg, hogy az Újpestnek nem volt sok helyzete az első fél időben a Spari ellen, gyakorlatilag egy kapura lövésük volt, és abból vezetést szereztek, de úgy oldotta meg, hogy beküldte azt a Molnár Mátyást, aki 19 éves és kapus. Kapus azért ritkán cserélnek a vezetőedzők, főleg szünetben, de ő meglépte, mert azt mondta, jó, akkor fiatal szabály kipipálva, Újpestnek helyzete amúgy sem nagyon volt, ki meg jó formában van, hozzáteszem, Molnár Mátyás eddig csak az NB3-ban védett, tehát még NB2-es tapasztalata sem volt. De ehhez képest lehozta végül, kapott gól nélkül, kellett hozzá a védelem is, a Nyíregyháza megrúgott két gólt, és végül megfordította a meccset, és 26 év után győzte le az Újpestet. Az újpesti szurkolók azonnal a vezetőedző menesztését követelik különböző oldalakon. Nyilván nekik ez egy óriási csalódás volt. Elhangzott az egyik ilyen szurkolói tájékoztatón, hogy hát anyagilag azért ők, hát egy fektetett nulla, most ezt szokták rájuk mondani az Újpestre, mellettük van jó nagy magyar olajipari cég, egy energiagyártó cég, energiaitalgyártó cég, szóval van szponzoruk bőven, van játékosuk bőven, hát a teljesítmény meg olyan volt, amilyen, hozzáteszem, nem volt a Nyíregyháza ellen helyzete. Gyakorlatilag a gólon kívül még egy volt a végén, de azt leszámítva nem látszott a különbség, és hát a Nyíregyháza megérdemelten nyerte meg ezt a meccset.
2: Hát azért, mert ugye nem ittak a játékosok az üzemanyagból, egyikből se, meg a másikból se. Lehet ezért nem ment.
3: Nagyon érdekes volt egyébként. Hát ugye az edzők ilyenkor felhívják a játékosok figyelmét, próbálnak egy kis ösztönző beszédet tartani, stb. Ugyanabban a szállodában volt az ausztriai edzőtábor során az Spari, mint ahol az Újpest. Na most reggel 7-kor már keltek a játékosok, és mentek fel a hegyre futni, a nyíregyháziak, és mire visszaértek reggel, az újpestiek akkor ébredtek. És erre mondta azt az edző, hogy mi már 10-kor végeztünk az első edzéssel, és reggeli után mentünk a másodikra, amíg ők aludtak, ennek most ki kell jönnie, és a második fél időben ki is fog, és jobb is volt erőnlétileg a csapat, úgyhogy ilyen szempontból ez is egy motiváló dolog azért a játékosok felé, hogy nem véletlenül dolgoztál ennyit egész nyáron, meg lesz az eredménye.
2: Igen, ezek után a folytatásra is ugye erőt kapnak, majd vagy erőre kapnak, azt hittem azt mondod, hogy na, látod, meg lesz az eredménye. A második fél időben a Spari játékosok álmosan jöttek a pályára, de hát nem így történt. Nem. Egyébként, ha most lefújnák a tabellát, a Nyíregyháza, azt gondolom, hogy
3: harmadik lenne, és tegnap ilyen szempontból sokáig az első helyen állt, mert sok döntetlen volt. Uh-huh. Például a Kisvárda szombaton döntetlent játszott a Honvéddal. Ők meg sokáig vezettek egészen az utolsó pillanatig, de aztán az a Baki Ákos szerezte az egyenlítő találatát a Honvédnak. Ugye a Honvéd újonc most az NB1-ben visszajutott, fura ezt a Honvéd kapcsán mondani, hogy újonc, de az a Baki szerezte a gólt, aki korábban a nyíregyházi bajnok csapatnak tagja volt, amikor feljutott a csapat az NB1-be. Ott 1-1 lett a végeredmény. A Debrecenen meg látszott, hogy volt egy hétközi kupa meccsük, bár nagyon sok helyen változtatott a vezetőedző, viszont nem működött olyan jól, mint ahogy működött például a Konferencia Liga meccsen. a Puskás Akadémia hamar vezetés szerzett, meg is duplázták az előnyüket, és aztán meg is tartották ezt a két gólos előnyt. Sokan lebecsülték egyébként a Puskást, azt mondták, hogy nincs pénz, nem lesz olyan támogatottság, mint eddig volt, sok fiatalnak játszania kell, elment a vezetőedző, és a többi, és a többi. Hát ehhez képest nem játszottak rosszul. Úgyhogy a Debrecennek nem sikerült jól a bajnoki rajt, de hát talán a forduló legnagyobb meglepetése a Ferencváros veresége volt a Pakssal szemben, úgyhogy veszettek a Ferencvárosi a 2-1-nél, még ők álltak jobban, és aztán utána 4-2-re kikaptak. Ha megnézed most a tabella első három helyezettjét, hogy alakulna, meg az utolsó kettőt mondjuk, akkor eléggé felborult a táblázat. Tehát, hogy nem az, amit megszoktál általában a korábbi szezonokban.
2: Igen, de mi egy meccs után ugye ebből bármit levonni, azt gondolom, hogy az vétek
3: lenne. Nem lehet, persze.
2: Semmit.
3: Mint ahogy a Győr sem tudott nyerni a Vasas ellen, úgyhogy a Vasas 9 emberrel játszott. Illetve, bocsánat, 10 emberrel játszott kiállítás miatt 60 percig. Azért mondtam a 9-et, mert volt olyan, amikor a sérülés ápolás miatt tényleg már csak 9-en voltak a pályán, de nagyot küzdöttek, kétszer is hátrányban voltak, és aztán végül mégis a egy pontot szereztek. Egy szerintem a forduló, de lehet, hogy a szezon egyik legszebb találatával. Úgyhogy izgalmas volt, érdekes volt rögtön már az első forduló, egész jók voltak a nézőszámok, nem voltak rossz hangulatú mérkőzések, úgyhogy...
2: Jó idő is volt,
3: így van. Én mindig azt mondom, hogy ilyenkor kellene minél több meccset lejátszani, egyébként augusztusban lesz is jó néhány, mert amikor már hideg van, meg zordabb az idő, akkor már ugye nehezebben mennek ilyen
2: nézők. Hát mondjuk azért itt a szombat-vasárnapi 40 fokban is nagy kaland lesz focizni, de még nézőnek is komoly kihívás lesz.
3: Az biztos, mert hogy jön majd a következő forduló. Megúszta a forma egy ilyen szempontból, vagy legalábbis a nézők, mert még nem volt akkora hőség, illetve még a szél is erősen fúj a Hungaroringen. Volt tudósítunk egyébként Bendegúz személyében, aki folyamatosan küldte nekünk a híreket, és hát ezúton is köszönjük szépen. Ő is pillantást nyerhetett egy picit a pedokba már a pénteki napon is, meg a sajtónapon is, úgyhogy érdekes volt olyan szempontból a futam, hogy szerintem a létező összes celebet elvonultatták, akik csak él és mozog a környéke Magyarországon. Így láttam, hogy volt olyan oldal, aki erre szakosodott, hogy nem is a futammal foglalkozott, hogy most egyébként ki hogy áll, meg mi történik, hanem ki volt ott egyik celeb, másik, néha már megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy kik ők. Tehát ilyen magyar celebekről van szó, akiket meghívtak pont azért, hogy nyilván akiknek sok követője van, ők is osztanak meg dolgokat. 300, nem is tudom, 10 vagy 60 ezer néző fordult meg összesen a Hungaroringen a hétvége során. Sokan voltak, nyilván megoszlik a vélemény, továbbra is sokan hiányolják az autóknak a hangját, ezt a taktikai dolgokat nehezen emésztik meg, ez az akkumulátor újra törtés, és a többi. Várja vissza mindenki a sima, egyszerű szívómotort. Most érdekes módon az F2 például nagyon sok szurkoló körében népszerűbb lett, mert egyformák az autók, van hangjuk, van durrogás, van csattogás, tehát hogy még mindig egy kicsit olyan autós a feelingje van. Norris nyerte egyébként a Forma 1-es magyar nagydíjat.
2: És volt még érdekessége a futamnak, ugyanis itt volt kis hazánkban a cseh Mátyás király, vagyis Pavel elnök, aki sportfotósként állt ott oldalt, és ő inkognitóban érkezett, teljes mértékben ilyen úgy öltözött fel, és tele a nyaka mindenféle passzal, mint hogyha fotós lenne, és egy hatalmas kamera is volt még a kezében.
3: Aha. Hát ő így viszont olyan közel tudott menni, amilyen közel csak lehetett.
2: Anélkül, hogy egyébként többen is felismerték volna, de közben azért Magyar Péterrel is találkozott,
3: ha és
2: arra fotó is összejött.
3: Péter, kérem, lefotózhatlak, úgyis van nálam egy rakás fényképező. Még nem tudom, hogy kell használni, de azért hát, ha odaadták a nyakába. George Lucas is itt volt egyébként. Tehát, hogy voltak ismert sztárok is, meg celebek is, külföldiek is, és magyarok egyaránt. Batai Sugár pedig a világbajnokságon vett részt, a debreceni vívó fantasztikus teljesítmény nyújtva, bronzérmet szerzett, pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratva ezzel. Picit csalódott volt nyilván az elődöntő után, hogy nem került a döntőbe kerülés, szoros mérkőzés volt, 12-11, azt hiszem a Tutol is érte egy rosszabb kezdés után a német versenyző, de végül is a német jutott a döntőbe, Batai Sugár pedig bronzérmes lett, úgyhogy neki szívből gratulálunk. Hétvégén rendezték az atlétikai magyar bajnokságot, debreceniek és nyíregyháziak is szereztek aranyezüst és bronzérmeket is, úgyhogy jól teljesítettek, Kozák utca hozta például a kötelező, csak mint mondjuk Helebrand Máté. Helebrand Máté, hát ez hihetetlen ismeretlen egyébként, el kell, hogy mondjam, gyalogló. Pályafutása során szerintem ő az, akivel a legtöbbször kibabráltak a nemzetközi szervezetnél, mert amikor rá az egyik távra, akkor mindig azonnal módosítanak, hogy, hogy mi van. Ugye ő volt 20 kilométeren, volt 30 kilométer, volt 50 kilométer, most 5 kilométeren indult egyébként, ez egy sprintáv volt számára, simán nyerte a bajnokságot. Aztán most végül úgy döntöttek, hogy na, 42 kilométer lesz majd az Európa bajnokságon a táv, azaz maraton, vagy félmaraton lehet választani. Nyilván ugye most a maraton lett, illetve bocsánat, a maratont lehet most teljesíteni az EB-n, illetve a következő világbajnokságon is. De már jelezték, hogy ezen megint módosítanak, és az olimpián már csak félmaraton lesz.
2: Amúgy ezeknek mi bajuk van? Valaki kérdezte így, már tőlük.
3: Nem értem, tehát tényleg nem értem, hogy és nem ugyanaz a felkészülés, egyetértsenek meg, hogy hogyha valaki félmaratonra készül, akkor egészen más jellegű edzéseket kell csinálni, mint hogyha a maratonra megy.
2: Abban nem fér bele a nutellás kenyér reggelente. Nem
3: egy csomó minden, meg be kell osztani az erőt is. Máté már pont abban a korban van, nem öreg még, nyilván, de hogy neki pont a hosszabb táva jó. És amikor fiatal volt, akkor meg a másik irányba módosítgatták. Tehát esküszöm, valaki ott ül, megnézi, hogy Máté most jó teljesít, akkor módosítsunk azonnal, tehát hihetetlen. De szurkolunk neki, hogy az EB-n most ez kijönjön, jól teljesítsen is, és szerezzem mondjuk egy érmet, bár saját bevallása szerint az első 8-ban lenne, az már egy óriási fegyvertény lenne, úgyhogy gratulálunk neki is a bajnoki címe, Szikszai Róbert is bajnok lett, Debrecenből is többen lettek bajnokok, úgyhogy jól sikerült az atlétikai bajnokság, és talán még ők is nyugodtan mondhatják, megúszták a nagy meleget, mert a héten állítólag az lesz, azért mondom, hogy állítólag, mert ha kinézünk az ablakon, akkor nem ezt mutatja az időjárás éppen, de talán majd kedszerd a csütörtök magasságában már melegebb lesz.
2: Igen, ez egy ilyen utolsó szalmaszál, amiben még belekapaszkodhatunk, milyen felfő a fejünk, úgyhogy vegyünk egy mély levegőt, neked Laci, meg köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
1: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezetsz, vagy rendezvényeken vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, hát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
1: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: Hát csepegtető módra váltok. Nem, mármint nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető módra. Na, hát utána is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudjam, egy kicsit nedves ez a, na jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a de aranyos ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett, viszont idehúgyozhat.
2: Szóval tudod, úgy meglátnak a moziba, és akkor egyből olasz Gabi fiam. Csak az első sor 1-es székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a húzatot, vigyétek a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtetést úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terheljem meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy 2 óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
2: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblábolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, mert, és ezért van az, hogy mindig.
2: Éjjön az is jubá! Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Uh-huh. Főleg így nyári
2: meleg. Nem feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba végem?
2: Nem csak amiatt, hanem a te vesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a veséje, és most hirtelen elkezd sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy pici cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban. Pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótolt, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha a nyakra főre csak iszol, meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy, és állandóan iszol, és ezt is érdemes megnézni. Na, hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pár, na hát most Olasz Gabi és a vizes Bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát ugye a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
2: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát ha most te kerékpárral részegen közlekedsz, elveszik az autós jogot.

0: az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor, mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez, tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt, szintén a napokban, és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket igen. szenvedett.
1: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézned, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes kereszteződésen, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisívbe ki akarsz fordulni egy kereszteződésből, hogy csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy de, nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van meg, jó reggelt kívánunk, reggelizzen.
0: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
1: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A jól látható ház számpontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A jól látható ház számfontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámváltozása után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 000 forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holtágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővíz gyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyögy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható, de egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős is lehet, a maximumok 26-33 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Babasimogató önkénteseket keresnek a magyar kórházakba, tehetséges magyar fiatalokat célozhat az orosz hírszerzés. Eredménytelen lett két gyorsforgalmi út koncessziós pályázata. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Zonnevet Pált választotta az Alkotmánybíróság új tagjává az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. A TISZ által jelölt jogászt titkos szavazáson 138 igen és 6 nem szavazattal támogatták a képviselők. Zonnevet Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, és korábbi dékánja, korábban az Alkotmánybíróságon is dolgozott, valamint Madl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját is segítette alkotmányjogi tanácsadóként. Az új alkotmánybíró Hendes Csaba helyére érkezik, és megválasztása után le is tette az esküt. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök az uniós forrásokról és a feljelentésekről is beszélt. Pályázaton keresik a médiatanács új elnökét. A pozíció betöltésére vonatkozó felhívást az Országgyűlés Művelődési Bizottságának hétfői ülésén nyújtották be. A pályázóknak többek között büntetlen, előélettel, felsőfokú végzettséggel, valamint média és hírközlési vezetői vagy tudományos szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. Kizáró ok lehet, ha valaki az elmúlt 5 évben pártisztséget viselt, párt delegáltjaként töltött be állami vagy önkormányzati pozíciót, vagy pártpolitikai tevékenységet folytatott. A felhívás július 31-én jelenthet meg, a hivatalos értesítőben a pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani. A jelölteket később nyílt bizottsági ülésen hallgathatják meg. Görög Márton az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatáról beszélt a parlamentben egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában. A kormánypárti politikus szerint a csatlakozás több lépcsőben valósulhat meg, elsőként az ehhez szükséges alkotmánymódosítást kell elfogadni, ezt követhetik a kapcsolódó jogszabályok, köztük a büntető törvénykönyv módosítása és a jogharmonizáció. Görög Márton hangsúlyozta, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem jelenti Magyarország szuverenitásának feladását. Mint mondta, a magyar ügyészek továbbra is magyar jogszabályi környezetben, a hazai jogrendnek megfelelően végzik majd el a munkájukat az Európai Ügyészség keretein belül. Magyar Péter szerint a gyógyszerárak csökkentése is része a rendszerváltásnak. A miniszterelnök parlamenti felszólalásban arról beszélt, hogy nem kaptak megkereséseket az áfamentes gyógyszerek ügyében hozott döntés miatt, pedig a kérdés legalább 4 millió embert érint. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet, hogy egy-egy gyógyszernél csak néhány száz forintos különbségről van szó, de sok idős embernek, akiknek rendszeresen ki kell váltaniuk a készítményeiket, ez is számít. Hozzátette, vannak, akiknek minden forint helyét pontosan meg kell tervezniük, ezért számukra a gyógyszerek olcsóbbá tételen nem apró ügy, hanem a mindennapi megélhetés része.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Csökkenhet kissé a pollen terhelés térségünkben is egy hidegfront hatására. A csalánfélék pollen koncentrációja azonban még közepes, magas szinten van. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket. A maximumok 26-33 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

90-es évek hip-hopból és slágere, ezúttal a Dr. Béres és Mango Nice féle Éjjel ott várok rád. Jó reggelt! Ez a Sunshine FM 6 óra 35 perckor. És hát türelmes autózást kívánok mindenkinek. Jelentették kémeink, hogy Nyíregyházán a Kótajuti vasúti átjáróban nem működik a fényjelző berendezés, úgyhogy ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy nem jön vonat, hanem azt jelenti, hogy nem működik, szóval nem világít, nem villog, nem mutat semmilyen jelzést. Éppen ezért képzeljétek oda, hogy van egy stop tábla, vagy mintha lenne egy stop tábla, szóval csak is körültekintően, csak is meggyőződve arról, hogy nem érkezik vonat egyik irányból sem, akkor szabad átlépni a vasúti átkelőt. Mindez tehát Nyíregyháza a Kótai vasúti átkelő a Vescsik Vilmoson. No, és hát a további információkat akár SMS-ben, vagy Viberen is elküldhetitek, amelyik szimpatikusabb, mondjuk a Viber az ingyenes, úgyhogy én azt tudnám javasolni. 0623163000. Üzemanyagár változás. Hát nem sokáig bírta az üzemanyag azt, hogy ne változzon, vagy hogy csökkenő tendenciát mutasson, az utóbbi napokban fölfelé emelkedik. Nem sokkal jelenleg, csak hogyha két naponta nem sokkal emelkedik, az a végén már elég sok lesz. Szóval, hogy a lényegre térjek, a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 5 forinttal emelkedik. Így megmozdulva, elmozdulva 95-ös 600-601 néhány forint, a gázolaj is most már 620 fölött jár majd. Hát egyelőre itt állunk. No, de hát ennél sokkal vidámabb lehet a napjuk Szabolcsoknak és Botondoknak, Lauráknak és Viktoroknak. Ünnepeljétek meg ezt a jeles dátumot. És hogyha tudtok, akkor segítsetek azon gyerkőcöknek, akik az iskolakezdésre készülnek, csak éppenséggel a szüleik nem annyira tehetősek, hogy az alapvető dolgokat meg tudják vásárolni. Ugyanis tanszergyűjtés indul a hajdúsági rászoruló diákok megsegítésére. Ennek az elnevezése legyen tele az iskolatáska, és egy ilyesfajta tanszergyűjtést indította a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban. Nos, a szervezet egyébként a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek gyűjt tanszereket, tehát iskolatáskákat, tornafelszerelést, mindez egyébként pont a mai nappal indul el, mármint maga a gyűjtés, és a szervezők kérik, hogy augusztus végéig tartó akcióban új és jó állapotú használt adományokat ajánljanak fel azok, akik tudnak, akiknek megmaradt, és akik a rászorulóknak tudnának segíteni. Mindezt a területi irodákban lehet leadni, tehát a Magyar Vöröskereszt Debreceni vagy Püspökladányi irodájában, és hát kérik a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a rászoruló diákok tanévkezdését. És nagyon fontos ilyenkor kiemelni, amit ők is kiemeltek, hogy új és jó állapotú, tehát olyan, amit te és a saját gyermekednek szívesen odaadnál. Tehát ne egy lomtalanításról szóljon tulajdonképpen ez, hogy agyonütött, agyonvágott, rossz állapotú és nagyon agyon használt irodaszerek vagy iskolaszerek és tornafelszerelések kerülnének ezekhez a gyermekekhez. Úgyhogy köszi előre, és ha tudtok segíteni, ígyétek el, hogy valakinek szebbé tehetitek a napját, illetve az iskola kezdését. Na de az egy picit még odébb van, úgyhogy hála az égnek, a nyárból azért még maradt legalább egy hónap. Jó hír ez a nyári születet töltő gyerekeknek, és persze az is jó hír, hogy jönnek a jó zenék. 6 óra 38 perc van, türelmes autózás, és jó reggelt mindenkinek. Itt van Lady Gaga és Ariana Grande.

Taylor Swift énekelt, ez volt a The Fate of Ophelia, 6 óra 46 perc van, ez pedig még mindig a Sunshine FM, és továbbra is folytatódik a Sunshine Valent autó vadászata, szóval, hogyha egy kékszínű MG3-as látnátok az utakon telematricázva, akkor jusson eszetekbe, hogy az a Sunshine autó, amit érdemes lehet lefotózni, és a QR kódok segítségével regisztrálni, ugyanis magát az autót is megnyerhetitek egy hosszú hétvégére, az autóval együtt pedig eljuthattok Hajdúszoboszló Hotel Aurum hotelébe, egy pihentető wellness hétvégére. Én azt gondolom egyébként, hogy ennyi esélyt az ember adhat önmagának és a pihenésének, szóval érdemes lehet ezt az autót megkeresni. És a Facebook oldalunkat pedig ugye csak azért is, már csak azért is érdemes követni, mert ugye információkat csepegtettünk az autóról, annak hollétéről, és elképzelhető, hogy néha-néha a közeledben van pont. Úgyhogy vétel körzetünkben járja az utakat ez az autó, hogy most jelenleg járja-e, ez egy nagyon jó kérdés. Az is lehet, hogy akinél van, ez éppen alszik, de biztosan állíthatom, hogy mindannyian nagyon vigyázunk az autóra, úgyhogy csirivili állapotban kapja majd meg a nyertese arra a bizonyos hétvégére. A bizonyos hétvége pedig majd augusztus 28-án derül ki, hogy ki lehet, úgyhogy addig is, ha tehetitek, regisztráljatok. SMS és Viber számunk pedig egy információs vonal, úgyhogy szerintem ma reggel is tudunk itt kommunikálni, 0620-316-3000. No, és hogy mi történik időjárásunkban, szerintem sokakat érdekel ez most, főleg amiatt, hogy megint beharangozták a legalább egy héten keresztül tartó brutális hőséget. Állítólag Európa egyik legmelegebb térsége lehet Magyarország, hát ha más nem, legalább ebben majd vezetünk. 27-28 fok a napi csúcsérték, nem egy elviselhetetlen érték. Annyi, hogy az UVB sugárzás az nagyban befolyásolja majd a hőérzetünket is, tehát konkrétan ez az a fajta, amikor a napon le akar rohadni az ember bőre, de árnyékban még talán elviselhető. Közepesen felhős, de azért napsütéses idő, hideg és meleg fronti tünetek. Jó, csak hogy mindenki kapjon belőle ki, erre ki arra érzékeny, úgyhogy kapaszkodjatok, mert elindul a hullámvasút fölfelé, a mai 28 után holnap 31-32, majd azután 35 és 38 és 39 és 40, és hát remélhetőleg a 40 fölé már nem megyünk, bár én azt gondolom, hogy 39, 40, 41 ott már körülbelül kb. Mindegy is, mert tulajdonképpen az egy ilyen elviselhetetlen számunkra, legalábbis mi nem igazán ehhez szoktunk. Na de még mindig jobban bírjuk a meleget, mint a norvégok, és bírjuk szerintem a jó zenéket is, főleg a régmúlt nagy kedvenceit, egy jó évtizeddel ezelőttről jön Avicii.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei őrület, Peter Schrámek, FLM, Vox, Istenes Márkó, Polip együttes, DJ Vágó, DJ Balú és még sokan mások a színpadon. A gyerekeknek ugrálóvár, lufi őrület és környezettudatos játékok, a belépés díjmentes, Sóstó Serfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat.
6: A következő a Szigetkert utcától egészen a Bentérig tart most már a buszmegállóknak a felújítási munkálatait, több egy-egy távon lehet végigmenni, 30 km/h sebesség határokkal, tehát ezeket tartjuk be. A Faraktár hétvezér budai Nagyon-Tal kereszteződésében továbbra is tartanak a munkálatok. Ehhez kívánok én kitartást és balesetmentes közlekedést mindenki számára.
0: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Debreceni razzia, 19 embert állítottak elő. Fenntarthatósági minősítést szerzett a színpark első csarnoka. Sikerült a debreceni Lufi Bohóc rekord kísérlettel. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Közös körözési akciót tartottak Debrecenben a debreceni rendőrkapitányság és a készenléti rendőrség munkatársai. A Hajdú-Bihari rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák és elfogják az elfogató parancs alapján körözött helyi személyeket. Az akció során a rendőrök a vasú

0: út- és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket is ellenőrizték. Csak nem 400 embert igazoltattak, közülük összesen 19-et állítottak elő. A rendőrség közlése szerint 4 embert büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak. Az ilyen akciók célja, hogy a hatóságok kiszűrjék a körözött személyeket és erősítsék a közbiztonságot a forgalmas városi helyszíneken. Nemzetközi fenntarthatósági minősítést szerzett a színpark első csarnoka Debrecenben. A debreceni északnyugati gazdasági övezetben a BMW gyár közelében felépült mintegy 24 ezer négyzetméteres ipari logisztikai létesítmény a BREEAM Excellent minősítést kapta meg. A Színorg csoport saját fejlesztésű csarnoka júniusban kapott használatba vételi engedélyt, és a térség beszállítói infrastruktúráját erősítheti. A beruházásnál kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékony működésre, a víztakarékosságra, az elektromos autótöltőkre és a későbbi napelemes rendszer előkészítésére is. A biodiverzitást, őshonos növényzet, madárodók, rovarhotel és más természetvédelmi megoldások segítik. A minősítés a fenntartható ipari fejlesztések egyik fontos debreceni mérföldköve. Sikerült Cipa Tamás, vagyis Lomi Lufi Bohóc rekord kísérlete a Campus Fesztiválon. A debreceni Lufi művész 26 órán keresztül hajtogatott lufikat, ezzel teljesítette a kitűzött célt és hivatalosan is rekord lett. A nem mindennapi maraton pénteken 19 órakor ért véget, ekkor ért el a tervezett óraszámot. A rekord kísérlet különlegességét nem csak a hosszú időtartam adta, hanem az is, hogy a lufi hajtogatás folyamatos figyelmet, kézügyességet és kitartást igényel. Tomi Lufi Bohóc mutatványa sok fesztiválozó figyelmét felkeltette, a sikeres teljesítmény újabb debreceni rekordként kerülhet be a helyi emlékezetbe. A nyári időszakban a szokásosnál is kevesebben jelentkeznek véradásra, ezért a Magyar Vöröskereszt Hajdú Bihar vármegyei szervezete arra kéri azokat, akik tehetik, hogy most segítsenek. Július végén és augusztusban összesen 28 nyilvános és 6 munkahelyi véradás szerveznek a vármegyében. Különleges alkalommal készülnek augusztus 7-én és 8-án a nemzetközi traktorhúzó verseny és hajdúsági expón is, ahol a Ne legyen asszály a véradásban mottóval várják a donorokat. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, egy-egy futó zápor esetleg előfordulhat. Az északnyugati szél még többfelé élénk, erős lehet. A maximumok 26-33 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1,
2: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt, 7 óra 15 perc van, és nem csak öveket becsatolni, hanem vasúti átkelőben szétnézni, főleg, hogy több helyen nem működnek a jelző berendezések. A fényjelző berendezések hiány pedig ugye, mintha stopptábla lenne ott, ugye megállunk és szétnézünk, ez lenne a helyes átkelési módszer. Nyíregyházán több ponton is a Tokai és a Kótai úti vasúti átkelőben sem működnek ezek a lámpák, úgyhogy ezt azóta többen is megírták. Sőt, egyébként úgy látom, hogy a probléma az nem új keletű, ugyanis vannak üzeneteink fél nappal ezelőtről, 10-12 órával ezelőtt is küldtek már mindkét helyszínről. Tehát Nyíregyháza, Tokai és Kótai úti vasúti átjáróiban nem működnek a jelzőberendezések. Köszi az infókat ezúton is, az aktuálisakat is, meg a korábbiakat is, meg a jövőbeniekért is, úgyhogy SMS-ben, illetve Viberen tudjuk ezeket megkommunikálni, 0623163000. Aztán sok türelmet az útépítési területeknél, vagy éppen a körforgalom építésénél, Nyíregyháza, a Vasvári Pál utca hímes csomópontjánál továbbra is épül, remélhetőleg hamar elkészül és megszépül a táj. Egyelőre ott a jelzőberendezések ki vannak kapcsolva, úgyhogy lehet szépen haladni. Már amennyire az útfelület engedi, mert kicsi azért göröngyös, vagy felmart itt-ott, úgyhogy azért egy ilyen 30-as tempónál többet úgy sem tudnátok diktálni. Debrecenben szintén útépítés több helyen is, Csuka utca, illetve nagyfelületi aszfaltozás a Harsona utcában, mindkét helyen úton folyó munkák, emiatt ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület és sebességcsökkentés. Bármerre is jártok, legyetek türelmesek, figyelmesek, és hallgassatok jó zenét, erről gondoskodik most Ed Sheeran.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Zondervan Pált választották az Alkotmánybíróság új tagjává. Pályázaton keresik a médiatanács új elnökét. Görög Márta szerint nem sérti a szuverenitást az európai ügyészséghez csatlakozás. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Zondervan Pált választotta az Alkotmánybíróság új tagjává az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. A TISZ által jelölt jogászt titkos szavazáson 138 igen és 6 nem szavazattal támogatták a képviselők. Zondervan Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja, korábban az Alkotmánybíróságon is dolgozott, valamint Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját is segítette alkotmányjogi tanácsadóként. Az új alkotmánybíró Hendes Csaba helyére érkezik, és megválasztása után le is tette az esküt. A parlamenti ülésen a Magyar Péter miniszterelnök az uniós forrásokról és a feljelentésekről is beszélt. Pályázaton keresik a médiatanács új elnökét. A pozíció betöltésére vonatkozó felhívást az Országgyűlés Művelődési Bizottságának hétfői ülésén nyújtották be. A pályázóknak többek között büntetlen, előélettel, felsőfokú végzettséggel, valamint média és hírközlési vezetői vagy tudományos szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. Kizáró ok lehet, ha valaki az elmúlt 5 évben párttisztséget viselt, párt delegáltjaként töltött be állami vagy önkormányzati pozíciót, vagy pártpolitikai tevékenységet folytatott. A felhívás július 31-én jelenthet meg, a hivatalos értesítőben a pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani. A jelölteket később nyílt bizottsági ülésen hallgathatják meg. Görög Márta az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatáról beszélt a parlamentben egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában. A kormánypárti politikus szerint a csatlakozás több lépcsőben valósulhat meg, elsőként az ehhez szükséges alkotmánymódosítást kell elfogadni, ezt követhetik a kapcsolódó jogszabályok, köztük a büntető törvénykönyv módosítása és a jogharmonizáció. Görög Márta hangsúlyozta, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem jelenti Magyarország szuverenitásának feladását. Mint mondta, a magyar ügyészek továbbra is magyar jogszabályi környezetben, a hazai jogrendnek megfelelően végzik majd el a munkájukat az Európai Ügyészség keretein belül. Magyar Péter szerint a gyógyszerárak csökkentése is része a rendszerváltásnak. A miniszterelnök parlamenti felszólalásban arról beszélt, hogy nem kaptak megkereséseket az áfamentes gyógyszerek ügyében hozott döntés miatt, pedig a kérdés legalább 4 millió embert érint. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet, hogy egy-egy gyógyszernél csak néhány száz forintos különbségről van szó, de sok idős embernek, akiknek rendszeresen ki kell váltaniuk a készítményeiket, ez is számít. Hozzátette, vannak, akiknek minden forint helyét pontosan meg kell tervezniük, ezért számukra a gyógyszerek olcsóbbá tétele nem apró ügy, hanem a mindennapi megélhetés része.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MLB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 420, az eurót 359, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 315 forintos áron jegyezte a bank. Csökkenhet kissé a pollen terhelés térségünkben is egy hidegfront hatására. A csalánféli pollen koncentrációja azonban még közepes, magas szinten van. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. A maximumok 26-33 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: csak jó zene, ez a Sunshine FM Benzonban, Beautiful Things című dala szólt 7 óra 40 perckor, közben pedig megtörtént a kötelező bemosakodás Dankó Laci részére.
1: Jó reggelt, kés csokolom, benzon az, igen, benzin az, benzin. Nem benzon.
0: Nem értem egyébként, hogy ez a kézfertőtlenítő, hogy miért fogy ennyire, olyan hirtelen elillan, gondolom nincsen rácsavarva, az alkort bárolok belőle.
1: Ez már elillan. Eredetileg ez ilyen zselés állapotú kézfertőtlenítő volt, most már ilyen ihaható állapotban van. A meleg megtette a hatását, úgy látom itt is, mint ahogy a vasúti sineknél, meg mindennél, ugye ti is beszéltetek már róla ma reggel is, hogy talán elégtek a vezetékek?
0: Igen, és nem tudják, hogy hol van pontosan ez a probléma, és talán Záhonyig tartó vasúti útvonal.
1: Tehát azt mondjuk Nyíregyházát a Záhonyig végignézni, hogy hol égett el a kábel.
0: Na Sanyi, akkor te elindulsz, és akkor valahol szemben találkozunk.
1: Gyerekek, az komoly. Én csak annyit tudok, hogy 6 óra, nem is tudom hány perckor, egyfajtában csak dudáltak a vonatok, jöttek, nyomták, de nem úgy, mint ahogy szoktak általában ilyen 4-5 másodpercig, hanem most egy ilyen 30 másodpercig folyamatos. És mondtam, hogy mi van, berakadt a kürt, vagy mi a bánat, vagy unatkozik, vagy vasutas meg, azt mondta a mozdonyvezető, hogy már pedig hidd el, hogy fel fogom ébreszteni a környéket.
0: Ez olyan, mint a kukás autó, azért üti vágja a kukát, nem az, hogy kijöjjön az utolsó banánhéj belőle. Hanem, hogy mindenki ébredjen fel. Nekem dolgoznom kell, ébren kell lennem, akkor te is felkelsz.
1: Igen, na most kiderült, hogy azért, mert a vasúti átkelőknél sem működnek a fényjelző berendezések, és úgy szabályos, hogyha úgy megy át, hogy nyomja a körtöt, és előtte, és öttel megy, és szépen lassan, úgyhogy hát mindenkitől türelmet, meg sok füldugót kérünk, majd nem tudom, hogy este is így lesz-e, minden esetre a mai nap erre lehet számítani. Napközben nincs ezzel gond, de mondjuk hajnalban nem túl kellemes erre.
0: Oké, csak a napközben is van, aki pihenne, mert nem biztos, hogy mindenki egyforma az időbeosztása. Mindez tehát egyébként főleg itt a Nyíregyházán a Tokaji úti, illetve a Kótai úti vasúti átkelőt érinti. Én ez utóbbin szoktam átkelni rendszeresen reggelente, és ott ez a Vescsik Vilmoson van, és most szembesültem vele én is, hogy hoppá-hoppá, azért a megszokás.
1: Most sem működött?
0: Mert
1: már
0: nem,
1: akkor sem?
0: Mert akkor sem működött, sőt már tegnap este sem működött, de én ma reggel tapasztaltam ezt először, és ahogy közelebb értem, és a csipás szemem pont észrevette, hogy ja, hát nem is villog egyáltalán fehéren sem, úgyhogy szépen nullára lefékezés, mintha stop tábla lenne, szétnézel, és úgy kelsz át. Uh-huh. És hát nyilván egyébként a tragikus balesetek elkerülése véget van ez is, hogy ugye így szabályos a vonatoknak, hogy végig dudálják, miközben ugye más pihenne, vagy azt gondolja, mint te is, Laci, hogy egy csorda vonulát, vagy egy macskát látott a vasutas, és ezért dudál ennyire? Nem.
1: Vagy csak tudod, ilyen lengeruházatú hölgyek, mert régen ez volt, akkor nyomtad a kocsiba a kürtöt, hogyha útszélén állt valaki. Igen, hát ez is egy megoldás. A másik megoldást Romániában láttam, képzeld el, hogy nagyon érdekes. Ott nagyon sok olyan vasúti átkelő volt, ahol nem volt semmilyen jelzés, sem sorompó, sem villogó lámpa, csak ez az X, viszont mindenki felhívta a figyelmet, hogy feltétlenül ott, hogy a szabály szerint is meg kell állni, tehát teljesen stopra le kell fékezni, szét kell nézni, és úgy kell menni. Na most, amikor azt látod, hogy egyébként ott nincs egy parkoló autó, nincs ott semmi, vagyis hát azt gondolod, akkor kiderül, hogy egy sima utcai civil autó az ott parkol a vasúti átjárótól pár méterre, és az a pici kamera, amivel egyébként a menetrögzítő kamera, na az egy rendőrautó volt, csak ilyen kis menetrögzítő kamera, be volt állítva abba az irányba, hogy ki áll meg ki nem, és a rendszám alapján aztán majd megkapod esetleg a bírságot, ha
0: jó,
1: nem álltál meg
0: se állítottak.
1: Semmi, a környéken nem volt, hanem majd utána, hogy nem álltál meg, úgyhogy mindenkinek javaslom, aki hát egyébként is a saját életed miatt is. Hogyha nem működik a berendezés, vagy nincs lámpa, vagy nincs sorompó, akkor igenis meg kell állni.
0: Olyan sok vonat szerencsétlenség történik, és pont tegnap láttam egy videót, talán mintha Csehországból lett volna, egy távoli videó felvétel, amin látszik, hogy a kamera felé érkezik a vonat távolról, és látszik az is, hogy szerencsétlen furgon pont akkor ér oda az átkelőbe, amikor a vonat, és hát nyilván összeütköznek, hogy egészen hihetetlen, hogy el vagyunk ennyire kényelmesítve. Vagy...
1: Meg elvonják a figyelmet. Volt olyan közös ismerősünk, hát talán elmondhatom, Rudolf Geri válogatott játékos. Ő egyszer úgy ment át egy ilyen vasúti átjárón, hogy közben egy foci meccs után, és nyilván nem figyelt, pedig aztán ott talán ott sem volt semmilyen jelzés.
0: Ott nincsen, nincs. És egy pont együtt fociztunk, én úgy emlékszem, együtt fociztunk.
1: Akkor annyi... nem voltál a hibás, mert elvont a fia, azon gondolkodott.
0: Én hazaértem, ő meg nem.
1: Ez sokkal jobban hangzik ugye a sztori, akkor úgy kell előadni, hogy azon gondolkodott Rudolf Gerő, miközben elindult haza, hogy Olasz Gavi hogy a bánatba adott neki három kötényt egymás után, majd cselezte ki jobbról-balról.
0: Úgy, hogy egy rugott... csapatban voltak.
1: És rugott egy bombagot a felsősorban, hogy hogy kéne ezt a cselt el, és közben pedig oldalról jött egy vonat, és akkor ő ütközött, az volt az isteni szerencséje, hogy egy olyan autóval volt, ami egy világ egyik legbiztonságosabb autójának számít, és jó helyen is találta el a vonat, hát ha lehet ilyet mondani, és nem az ablakon ment be mondjuk az ütköző, és karcolás nélkül, minden nélkül megúszta.
0: De hogy... az ő oldalát kapta el, a vezető oldalt kapta el, vagy a másik oldalt?
1: Ezt így nem
0: azt
1: tudom.
0: De, nem tudjuk, de, meg tudnám mondani.
1: Igen, de minden esetre...
0: Az most egy nagy trauma, ez hogy nem számít
1: azon múlik, hogy ott egy nap kétszer jön vonat, érdés mond, talán vagy háromszor, tehát több biztos, hogy nem, de neki sikerült pont akkor mennie, amikor jött a vonat, és ott nincs semmilyen berendezés, és mész rutinból, megszokásból, mert egyébként lehet, hogy arra közlekedsz fél éven keresztül, soha nem látszott semmit, valamikor már azt gondolod, hogy nem is jár arra vonat.
0: És én is azon a szakaszon nagyon sokat jártam rendszeresen, mert ott van ugye egy ilyen foci csarnok, és sok évnyi odajárkálás után egyszer csak nekem is ez a döbbenet, hogy elment előttem ott egy vonat. Uh-huh. Ja.
1: Igen.
0: És előtte is, tudod, szétnézegetsz, de minden nap arra jársz, egy idő után az is lehet, hogy közben felveszel egy telefont, vagy kibontasz egy üdítőt, és akkor már lankad a figyelmed, és mindig az ördög olyankor bújik elő, amikor nem figyelsz.
1: Van a másik véglet, amikor viszont megálltam, volt, hát ez a régi nyírségi kis vasút például, ami már nem működik egy jó ideje. De hát vannak a vasúti átjárók, jönnek, vagy ott vannak a vángányok. Megállsz, lassítasz, szétnézel, azt látom, hogy már nem látom a sínt, mert akkora ilyen gaz meg minden már benőtte, meg olyan rozsdás szegény, hát nem járt arra senki, hogy akkor úgy leesik, hogy hát erre nem igen jár vonat, vagy ilyen vasúti tehát a gyár telephelyekről. Uh-huh. Ott is ugye van kerítés, meg van minden, de hát vonat ma már nem feltétlenül jár, de hát ezt nem tudhatod, hogy mikor jön mégiscsak egy, úgyhogy érdemes megállni és szétnézni.
0: Okay, de ahol legalább térdig érjük a gaz, ott nagy valószínűséggel nem jár sem.
1: Egyébként megfigyelted? Majd kérjünk már vasutasoktól tanácsot, hogyan kell a gyomot írtani. Mert hogy a vasúti sínek mentén, meg ott a köveknél, meg ott soha nem látsz semmit. Tehát ahol közlekedik a vonat, ott nincs gyom. Vonjuk le a logikus következtetést.
0: Megvan! Mi a kavicságyban vasutat kell telepíteni.
1: De nem csak a kavicságyban, hanem otthon a térkőbe is, a fűhelyére is, tegyél oda egy vagon. Én hülyedig a fűnyírót tologattam, közben meg csak egy mozdony kellett volna.
0: Hát akkor nem házat kell építeni, hanem vasútállomást, emberek, ha nem értitek.
1: Mindenki építsen otthon vasútállomást, és nem lesz gyomos a kertje.
0: Na jó, akkor azt gondolom, hogy feldobtuk a labdát és a kérdést. Ha valakinek van valamiféle köze a vasúthoz, akkor írja már meg, hogyha tudja a választ.
1: Milyen gyomírtót használnak?
0: Hogy nem gyomosodik.
1: De nézd meg, tényleg így van. Tehát semmi. Egyébként ott van olyan vasúti kocsi, amivel mennek kisírtják a gyomot, vagyis hát én már láttam olyat, de az is lehet, hogy csak azt mondták nekem, hogy az. De tényleg valami speciális szert használhatnak, nem tudom, de hogy az mindig makulátlan.
0: Igen, de felesleges ehhez külön vasúti kocsit alkalmazni, hanem ha amúgy is közlekedik azon a sínpályán a személyvonat is, hát nem lehetne, hogy az utolsó vagomba oda van töltve egy hektoliternyi bekevert.
1: Húzza maga után a gyomírtót. Figyelem, gladiátor szerelvény érkezik jobbra, hogy nem tudom, mik van vermetszereknek.
0: Már ugrik a puma. Spricceljük a pumát.
1: Igen. Hát a cimborám nem tudta soha megjegyezni egyébként a permetszerek nevét, és az egyik a... Látod, most már nekem se jutott. Nem, hanem a levéltető ellen, ami kell. És mondta, azt mondja, bement a boltba, de haragudjon már nekem, az a permetszer kellene, ami lerugdossa a levéltetveket. Lerugdossa, azt mondja, igen, valami box, nem, karate.
0: És az a neve?
1: Az a neve, igen. Karate. És így jegyezte meg, azt mondja, ami lerugdossa a levéltetveket. Úgyhogy így, igen, vannak ilyen fantázia nevek. Mondjuk nekem a kedvencem az a, nem tudom, ilyenek vannak, hogy ZX3228/B, vagy valami, ezeket
0: az
1: aztán jegyezd meg.
0: Fiának a neve. Valami hasonló. Na jó, szóval, hogy milyen permetszerrel írtják a gyomot a vasúti sínek között. Na ez tehát a reggel kérdése, feldobtuk.
1: Ma ilyen SMS-ben. Vasutas napunk lesz,
0: igen,
1: úgy látom.
0: És Viberen is jöhet. Szóval a lényeg, és nagyon fontos, hogy úgy néz ki, hogy ma hosszú távra kell berendezkedni, amíg meg nem találják az elégett kábelt a vasúti síneknél, addig ott egy hosszabb szakaszon, akár Nyíregyháza Záhony között is, minden átkelőben óvatosabban közlekedjetek, úgyhogy is most annyit tudunk, hogy ugye a tokai és kótai elágazásban nem működtek a fényjelző berendezések, úgyhogy mintha stopptábla lenne, álljatok meg, nézzetek szét, és közben hallgassatok egy Hertz dalt.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555 555-öt.
2: Fontos érkezés.

0: Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, sok türelmet az utakon, mi újság Debrecen úthálózatán. Derítsük ki együtt Horváth László gépjármű szakoktatótól. Szervusz, mi újság?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egyre bővült a lezárások száma Debrecenben. A Mikepérsi út bevezető szakaszán 2 forgalmi sávot lezártak, és emiatt csak egy sávon lehet közlekedni, és ott nagy a torlódás. A Kossuth utcán, a Batthyány utca magasságában továbbra is tartanak a lezárások az építési munkálatok miatt. A Pesti utcán keletkezett egy óriási munkagödör, ez a tegnapi este folyamán keletkezett, tehát ott 30 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. De egyébként az egész város területén legyünk sokkal óvatosabbak, mert tegnap sajnos a megyében 2 halálos baleset történt. Tehát legyünk figyelmesek és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
2: Így legyen, László, köszönjük!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Otthon akart robbanó szert gyártani egy hajdúböszörményi férfi. 10 milliókból fejlesztenek Berettyújfaluban. Jövőre is megrendezik a debreceni maratont. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy hajdúböszörményi férfi ellen, aki az ügyészség szerint otthonában akart robbanószereket készíteni. A vád szerint a férfi érdeklődött a robbanó anyagok és robbanószerek iránt, ezért az interneten utána nézett, hogyan lehet házilag különféle pirotechnikai eszközöket előállítani. Később egy debreceni használt piacon petárdákat vásárolt, majd további hozzávalókat is beszerzett az internetről és helyi boltokból. Az ügyészség szerint a férfi otthonában több petárdát készített. Az egyikbe kisebb acélgolyókat is tett, majd az udvaron próbarobbantásokat végzett. A hatóságok lefoglalták a robbanószerek előállításához szükséges anyagokat és eszközöket. A férfi beismerte a cselekményt, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Több 10 millió forintból végeznek csapadék vízelvezetési munkálatokat Berettyújfaluban. A közbeszerzési értesítő szerint a fejlesztés nettó 45,6 millió forintból valósul meg, és a Szillér rézsi burkolatának építését érinti. A munkák során a csatorna földrézsűjét pázsit rácskővel burkolják, emellett beton alátámasztásokat és lezáró elemeket is kialakítanak, hogy megelőzzék a burkolat süllyedését és elmozdulását. A csatorna több pontján meglévő támfalak műszaki állapota nem megfelelő, ezért ezeket elbontják, majd újraépítik. A kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. A munkát a Mándoki székhelyű Cető Kft. Végzi, a szerződést július 15-én kötötte meg az önkormányzat. Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a futóverseny időpontja 2027. április 4-e lesz. Ez Bács Zoltán, a Debrecen Egyetem rektora jelentette be a Campus Fesztiválon tartott sajtó

0: Tájékoztatom. A Debrecen Maratont 2026-ban szervezték meg először széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, akkor mintegy 2600-an futottak a város ikonikus pontjait és érintő útvonalon. A szervezők célja, hogy jövőre ezt a létszámot is túlszárnyalják, és 3-4000 közötti nevezőt köszöntsenek. A maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészségtudatos életmódot és a sport örömét népszerűsíti. Változási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai-Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csökkent a pollen terhelés városunkban, mindemellett a hidegfront hatására többeknél fejfájás migrén jelentkezhet. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, a maximumok 26-33 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt is, türelmes autózás, sok figyelmet, az utakon 8 óra 13 perc van, és hát figyelem nem csak az utakon kell, de a vasutakon is, ráadásul rengeteg vasúti átkelőnél nem működik jelenleg sem a fényjelző berendezés, ami nem jelenti azt, hogy nem érkezik vonat, az azt jelenti, hogy nem működik a fényjelző, szóval fokozott óvatossággal, nullára lelassítva, mintha stop tábla lenne, azt oda képzelve szétnézni balra is és jobbra is, és hát ezután átkelni a vasúti átkelőkön. Szóval Nyíregyháza, Tokaji úti és a Kótai úti vasúti átkelőknél nem működnek ezek a fényjelző berendezések. Na, aztán hát elindulunk újra a strandidő felé, úgy néz ki, hogy ma 28 és néhány nap múlva már 38-40 fok is lesz, úgyhogy ismételten megtelhetnek majd a strandok, a szabad strandok, a tavak, a folyók és bármi, úgyhogy ismét tartogat veszélyt a következő előttünk álló időszak. Egyrészt ugye a nagy forróság miatt, másrészt pedig ugye a hűsölésünk is ugye veszélyeket rejthet magában. Rengeteget beszéltünk arról, hogy eleve, hogyha vízbe megyünk, akkor azt ne ittas állapotba tegyük, ne felhevült testtel tegyük, és vannak azért ilyen jól irányzott tanácsok, amik azt gondolom életet menthetnek, mert ilyenkor van a vízbeugrálás, ilyenkor van a bohóckodás ideje, ilyenkor na a haverokkal akkor majd most megmutatjuk, hogy mi mit tudunk.
2: Túlvállalják magukat egy picit, igen, meg
1: igen, elvisz a sodrás.
2: Meg nem is tudnak húzni, de a haver beleviszi, hogy gyere már be, szóval itt igen, észnél kell lenni. Nem arról beszélünk, hogy valaki bemegy a strandra, megivott egy sört, és akkor aznap már nem fürdik. Tehát, hogy elnézést, mert Gabi azt mondta a rádió, ittasan ne menjünk be, hát már megittam egy körtés sört, 2%, azzal még nyugodtan be lehet menni, ha tud úszni. Ha nem tud úszni, akkor tök mindegy. Akkor ne menjen a 2 méteres medencébe. De nehogy úgy járjon, mint mi annak idején az egyik nyaralás során. Nyilván, amikor a Balatonhoz mész, mindig benne van a kockázat, hogy esetleg kifogsz egy olyan hetet, hogy rossz időd van. Akik a múlt héten voltak a Balatonnál például, azok szívhatták a fogukat, mert nem volt egy kellemes strandidő. Állítólag a déli parton rengeteget kell valami 200-300 métert is gyalogolni siófoknál, hogy egyáltalán értelmezhető víz legyen a Balatonban is. Ha valakik nyaraltak, ott írják már meg nekünk, hogy valóban így van-e. Az északi parton állítólag jobb a helyzet. De szóval mi lementünk egy olyan hétre, amikor végig ilyen rossz idő volt, és nem tudsz mit csinálni. Elmész egy olyan strandra, befizetsz, ahol van termálvíz, legalább a gyerek lásson már vizet vagy medencét, és nyilván mikor van felújítás a strandon, nyár kellős közepén.
1: Hát nyilván, mert úgy gondolják, hogy amúgy is jó idő van, és nem használnák annyit.
2: Persze, és bemész, és akkor ki van írva, de ezt nem mondják a bejáratnál, megveszed a 10.000 forintos belépőt, vagy akkor annyi volt, ami akkor borsos ár volt, és bementünk, és mondták, hogy elnézést, de a csúszda nem működik, a másik az úszómedence, hát tulajdonképpen működik,
1: csak de... Csak a hidegvizes medence működik.
2: Az a szó szerint így volt, hogy az nagyon hideg volt, azt meg akkor töltötték fel, szóval az még csak ilyen 20 fokos sem volt.
1: Viszont ha fáznak, a büfébe beülhetnek, állítólag be is lehet zárni az ablakot. Hát,
2: volt egy olyan kis termál medence, amiben szerintem 40 főre tervezték, de 60-an ültünk benne, és így ültünk, és ennyit mondott a cimborám a feleségének, jövőre beülünk a kocsiba, megyünk 5 kört a ház körül, hogy úgy érezzük, hogy utaztunk, majd utána elmegyünk a legközelebbi strandra, ami nyitva van, ha jó idő van, ha nem, akkor étterembe megyünk, eszünk, iszunk, és hazamegyünk, és ez lesz a nyaralásunk, és tartotta magát a következő évben egy ideig, de aztán rájöttünk, hogy tulajdonképpen csak egy cimboránk az, aki mindig ilyen rossz szó, mert ha ott van bármelyik balatoni nyaraláson, garantáltan rossz idő van, úgyhogy csak őt kellett kiiktatni.
1: Igen, egyébként valahogy az ember beletegyen el ebbe, hogy a 40 fokból azért itt is 20 környékére is visszaesett itt néhány hét alatt, és olyankor tényleg az embernek a hőérzete azt kívánja, hogy mikor kérsz 2 gombóc fagyit, akkor azt is mikrózva kéred, mert különben megfázik a torkot. Na most közben jött egy 15 pontból álló strand etikett javaslat egy tihanyi felmérés kapcsán. A Balatoni Turizmus Szövetség készítette el, és ott egyébként a helyszínen is megkérdeztek 130 strandolót, 18 és 70 éves kor közötti nyaralót, hogy hallottak-e már más országok strand etikettjéről, és hogy mi a véleményük erről. Na most a megkérdezettek túlnyomó többsége nyilván fontosnak tartja azt, hogy bizonyos együttélési szabályokat betartsanak az emberek a strandon is, mert az is ott ezért egy közös élmény, egy közösségi tér, és nagyon hamar bele lehet, hát szó szerint piszkítani is a másiknak a napjába, az életterébe.
2: Tudod rontani az egész nyaralást.
1: Teljes mértékben. Főleg, hogyha van mondjuk egy ilyen hangfallal mászkáló, hangoskodó, dohányzó, de közben labdázó és szemetelő és vízbe belepisilő csapat, Uh-huh. Nem tudom, hogy magatokra ismertetek, srácok?
2: Én csak olyan NDK-s turistával találkoztam annak idén, amikor még létezett NDK, akik megérkeztek a Warburggal, felhúzták a sátrat, és valamiért úgy gondolták, hogy egész éjszaka jó ötlet, hogyha a kocsiban szól a rádió, és német punk zenét hallgatnak.
1: Esetleg, eleve, ha idéznél.
2: Eleve, hogyha visszagondolsz a német nyelvű dalokra, hát az mindegy.
1: Kicsit úgy érzed, mintha háborúra hívna.
2: És teljesen mindegy, és közben arról énekelt, hogy szépen nyílnak a világok, virágok. Na, ja, persze, hát egy német punk zenekarnál nem ez volt, de amikor te a szomszédban sátorozol, és egy sátorlap választ el tőlük, akkor az minden csinál, csak nem hangszigetel. Szóval az úgy nem volt egy olyan kellemes érzés, de másnap visszakapták, mert ők nappal akartak aludni, de hát nappal meg az átlagember mit csinál. Jön, megy, tevékenykedik, úgyhogy ők meg nappal nem aludtak utána. De igen, van egy ilyen etikett, és hát néhány fontos pontra azért hívjuk fel a figyelmet, hogy mi az, amit be kell tartani.
1: Igen, például egyébként ott van a törölköző szabály, ami hát egyrészt ugye a törölközővel több galibát is okozhatunk, hogyha kirázzuk belőle a homokot meg a vizet, ez szokott lenni egy konfliktus a környezetünkre nézve. Aha. A másik az, hogyha a törölközővel ezt a úgynevezett törölköző hadviselést folytatjuk, tehát már reggel korán lefoglaljuk a napozó ágyat, majd utána mi elhagyjuk a strandot néhány óra hosszára, és ugyanúgy ott marad.
2: Hát ez egy össznépi magyar verseny. Hát. Tehát ugye mikor jut 100 emberre két napozó szék vagy napozó ágy, reggel ki az, aki tud szerezni? Az se baj, ha nem napozol rajta, csak azon tartod utána a saját cuccaidat. Tehát igazából lepakolsz arra, és ott tartod. Hogy szokták mondani? Értékmegőrző törölköző?
1: Az egy szép.
2: Igen,
1: szép,
2: tehát letakarodsz vele szépen a társadalmat.
1: Törölköző szép.
2: És akkor már nem látja senki. Igen, de nem használjuk a széket sem, de akkor is elmondom, ez a miénk. Tehát, hogy ez már megvan.
1: És nyilván ugye ott hagyjuk rajta azért, hogy mikor visszamegyünk, akkor is meglegyen. Aztán, mint mondják, a strand nem fesztivál. Vonatkozik itt arra, vagy ugye arra utalnak, hogy a hordozható hangszórók, túlhangos zene, az megzavarhatja a környezetünket, szóval a fülhallgató lenne javasolt. Aztán ugye arról beszéltük, hogy figyeljünk a szélirányra, tehát a törölközők vizes ruhák kirázása egy tipikus konfliktus forrás. Aha. Ugye a napozóágy foglalás is volt, itt ugye közben megyünk végig ezen az etikett listán, naptejezzünk okosan. Például itt arra hívja fel a figyelmet ez az etikett szabály, hogy ne kérjünk meg idegeneket, hogy a hátunkat kenje be.
2: Ha csak nem akarsz ismerkedni.
1: Hát.
2: Tehát az, igen, az a másik megoldás. Nekem a kedvencem az, amikor valaki árnyékot keres, vagy árnyékos helyre akar menni. Na de hát ezen az árnyéknak van egy olyan fránya tulajdonság, hogy ez vándorol. Tehát, hogy napközben, ahogy megy a nap, meg ahogy forog a föld, nyilván az árnyék megy arrébb, ő megköltözik. De már azt se zavarja egy idő után, hogy már a te helyeden fekszik. Tehát, hogy a lényeg az, hogy az árnyékkal ő megy tovább.
1: És elnézést, akkor kiszállna a feleségem öléből.
2: Igen, tehát, hogy csak forogni szeretnék, hogy nem akarok a napon lenni.
1: Igen, én látom azt is egyébként, hogy vannak a strandon olyan társaságok, akik összeakasztották a bajcukat, és haragudnak az árnyékra. Ezek az árnyékboxolók.
2: Ja, most volt egyébként ebből balhé, valamelyik ilyen hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta, így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor bácsolyok is összeverekedtek, szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
1: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ült volna tőle.
2: Nagyon. Azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszol.
1: Mi abban fürdünk.
2: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó, tudjuk, berúgott egy körtéssört.
1: Hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC. mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
2: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen...
1: Tilalom?
2: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, hogy merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Ah. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész városod az vezeti be a szennyvizet utána. Nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni. Azt a megyet.
1: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölte a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
2: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
1: Igen,
2: volt.
1: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. És vajon mit csinál?
2: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor így úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
1: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal.
2: Igen, tehát, hogy de hát annyira nem vigyázunk a környezetre.
1: Hát, mert úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Uh-huh. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne etessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
2: De a hattyút lehet? Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgásznik kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköpte még időben.
1: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogták, hazaviheted, vagy mi van benne?
2: Ugye igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
1: Tehát itt látok egyik, mit tört, hogy telefonozni, meg dohányozni, meg vécézni nem lehet, de hogy hattyútiltót
2: átadunk. Én még ilyen, na most tudod, ezzel felindul valaki, hallgatja, azt mondja, a hattyút kihagytuk. De kész. Tehát innentől kezdve az is kell.
1: Na igen, aztán használjuk a kijelölt dohányzóhelyeket, cigarettacsikeket ne dobjuk el, szóval vannak ilyen, azt gondolom, magától értetődő etikett szabályok, amiben ugye az a furcsa, hogy ezeket valakinek le kellett írnia, el kell magyaráznia, ki kell tábláznia, és a mások fejébe kell vernie, és még így sem jut el nagyon sokaknak a tudatáig, vagy ha el is jut, ugye fittyet hánynak rá, de azt gondolom egyébként,
2: hogy... Fittyet hányni sem szabad a strandon.
1: Nem szabad.
2: A körtéssör után ne hányjunk fittyet.
1: És figyelj már, és a falra hány borsóval mi van?
2: Igen.
1: Na jó van, úgyhogy vigyázzatok egymásra.
2: Jó, hát meg utána jön a másik össznépi játék, szerintem az a keres a büfé mellett helyet. Tehát amikor már megvan a lángos, megvan a sör, meg stb., de mondjuk nincs annyi asztal, meg szék. De te le akarsz ülni, és akkor ott állsz, tipex, topox, várod, hogy megüresedjen, és egyszerre 4-en repülnek oda, amikor találnak egy üres széket. Tehát legyünk türelmesebbek, toleránsabbak a másikkal szemben is.
1: És így, hogy egyébként megint jön a nagyon jó idő, már ugye nézőpont kérdés, hogy kinek jó idő, de a strandnak mindenképpen, meg a vízpartoknak, úgyhogy szerintem fokozottan nagy mennyiségben, nagy tömegek indulnak majd meg a vízpartok felé, úgyhogy szerintem tartsátok be ezeket a szabályokat. 8 óra 27 perc van, néhány dal, aztán sportolunk, előtte például itt van Tóth Abigail.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: További szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Laci, mivel kecsegtetsz?
3: Érdekel egy messzis táska? Aranyszínű, és a VB címerrel van ellátva, rajta van az argentin válogatott logója. És
2: ez egy iskolatáska?
3: Nem iskolatáska, egy ilyen kis dísztáska, és a Messi termékcsalád egyik része, mert hogy most dobják piacra, vagy dobták piacra, és a csapattársaknak már van, már mint az argentin csapattársaknak, és ezt akartam, hogy semmit nem kell csinálnod, csak be kell kerülnöd az argentin válogatottba, mely részt vesz a világbajnokságon, és akkor kapsz ingyen Messitől egy ilyen termékcsaládot.
2: Most töltöm ki a regisztrációt, állampolgársága argentin.
3: Menekült. Focizni tud-e? Igen. Láttam több argentin mérkőzést már, ez mondjuk jó esélye pályázott. Úgyhogy Messi azért megszokta ajándékozni a csapattársait, volt már ilyenre példa többször is.
2: De most milyen jó már egyébként, amikor játszol egy csapatban, és ott a legnépszerűbb, legelismertebb focista behozza a saját termékét, a saját arcképével, és átadja neked, és te meg köszönöm szépen.
3: Igen, hát arcképét is rajta. Egyedi, ja, tehát névre szóló volt, mindenkinek külön névre szólt. Nem olyan drága egyébként, meg lehet rendelni, hát relatív nem olyan drága, olyan $100 körül van egyébként egy ilyen táska, hogyha földi halandó meg akarja venni, tehát annyira azért nem egy megfizethetetlen történet. Aranyszínű, ilyen nem is tudom, hát talán van benne tényleg valódi arany is, de
2: $100?
3: Nem olyan sok, igen.
2: Hát valószínűleg olyan sok.
3: Igen, viszont
2: az is alumínium.
3: Bele van hímezve tényleg az argentin címer, meg a VB-nek a logója, ugye ez egy véletlenül pont a VB idején dobták piacra, de nem volt üres ez a táska, tehát kaptak még a srácok, az argentinok egy kis ajándékot is, mégpedig aranyszínű matett termoszt. Van ez a matettea, amit ilyen szívószállal isznak, és az argentinoknál ez ilyen nagy kedvenc.
2: Valami rémlik.
3: Ezzel pörgetik fel magukat, és folyamatosan. Annak idején Suárez is állandóan ezt itta. Akkor lett ez talán világhírű, mert hogy nála ismerte meg a világ, és hát mindenki kapott egy ilyen matettermoszt, egy kis szívószállal, meg mindennel, úgyhogy ez volt benne a kis ajándékcsomag. Vannak, akik fanyalogtak egyébként, nem a játékosok, hanem ahogy nyilvánosságra hozta a Messinek a párja például, hogy mit adtak ajándékba, és akkor így, illetve talán nem is jó, az egyik játékosnak a felesége mutatta meg, hogy mit kapott Messitől, és vannak, hogy csak ezt adott meg.
2: Nem Ronaldóék kaptak?
3: Nem.
2: Ők nem kaptak?
3: Nem, hanem nem ment át a szomszéd öltözőbe. Majd mindjárt beszélünk Ronaldóról, és nála nagyobb a baj. Szóval, hogy odaadta ezeket az ajándékokat, és akkor vannak, akik ilyen hozzászólásokban fanyalogtak, hogy na hát egy ilyen játékos ennyi mindent elért, mennyi pénze van, és csak ilyen apróságot adott ajándékba. Szerintem nem azt kell nézni,
2: nem,
3: hogy
2: itt a gesztusan.
3: Így van, pontosan. Meg én már azt gondolom, hogy ez maga ez egy egyedi. Szóval névre szóló, ebből csak egy van. Ez egyébként pár év múlva brutálisan sokat, sőt, szerintem már most sokat ér ilyen árveréseken, mert nincs belőle több.
2: Igen, meg ugye felmerül a kérdés, amikor valakinek van egy gazdag barátja. Mit vegyek annak ajándékba, akinek mindene, meg igen, bármilyen meg lehet? Hát valami egyedit, valami, amiből nincs még egy.
3: Már nem emlékszem, melyik dél-amerikai játékos volt, hát pont Suárez volt, de nem vagyok benne biztos, aki a csapattársaknak, búcsúzó, meg mindenkinek a stábnak egy ilyen nagyon márkás minőségi órát vett, és úgy búcsúzott el a stábtagoktól.
2: Annyi, hogy beleharapott mindegyikbe, és ott volt a fognyoma.
3: Igen, de és akkor így az viszont tényleg egy hatalmas érték volt, hát egy drága óra volt, és a szertárostól kezdve mindenkinek adott
2: arra
3: egyet.
2: Arra emlékszem, igen.
3: Úgyhogy ez egy szép gesztus volt.
2: Jó, bánthatta a bűntudat.
3: Igen. Hát az Al Nassr-nél most nem nagyon számíthatnak ilyen aranyórára, aranytáskára, meg arany motett csészére, vagy mi az termoszra, mert hogy elfogyott Szaúd-Arábiában a pénz, vagy legalábbis az Al Nassr-nél.
2: És fizessenek olajban.
3: Nem tudom, hogy mi történhetett, de most már 74 milliárd forintnak megfelelő a tartozásuk. A legutóbbi hónapban már nem kaptak fizetést, vagy legalábbis néhány játékos nem kapott fizetést.
2: Hát én mindig úgy hajtottam álomra a fejem, hogy az arab világban az olaj miatt végeláthatatlan mennyiségű pénz van, hát, és ha ott gond van, akkor én most már elkezdtem.
3: Igen, én a múlt héten tanultam ezt a kifejezést, hogy a költségvetésük egy fektetett 8-as, magyarul, hogy végtelen. Uh-huh. Tehát azt gondolná az ember, de kiderült, hogy nem, és most már a szaudi állam is azon gondolkodik, hogy kéne ezt a csapatot megmenteni. Tavaly megnyerték 2019 után a bajnokságot. Mondjuk lehetne költséget csökkenteni, ha elengedik Ronaldót. 250 millió euróba kerül nekik évente. Azért az úgy,
2: jó,
3: te vagy a fejszámoló bajnok, azt mondja, szorosz be 360-nal, legfrissebb árfolyam, és akkor majd kijön, hogy ez éves szinten hány milliárd Ronaldónak a költsége.
2: Na, kérem szépen, ez azt jelenti, hogy ha Ronaldót elengedjük, srácok, akkor
3: Nektek lesz fizetésetek.
2: 27-es idényben most már be lehet kapcsolni az irodában egy klímát. Meg lehet nyitni...
3: Szaúd-Arábiában?
2: Meg lehet nyitni a melegvizet, bár oda...
3: Az semmi, elég, ha kimész.
2: Abból is csak hideg jön. És most már fel lesz töltve a hűtő üdítővel.
3: Uh-huh. Hát azért ennyire nagy baj szerintem nincs, de minden esetre sokan tanácsolták,
2: hát de figyelj, most
3: hogy, hogy brutális a fizetése, és hogy, hogy ezt nem fogja a klub elbírni.
2: Igen, és hogyha ha azt nézzük egyébként, akkor ő végül is a 11-ből csak egy.
3: Igen.
2: Tehát, hogy én láttam azért olyan csapatot, ahol nem voltak kiugró, óriási világsztár nevek, hanem pont elég volt az, mivel ez egy csapatjáték.
3: Ezt úgy hívják, hogy csapat.
2: Összetartás.
3: Így van.
2: Így van. És nem minden esetben működött az sem, hogyha valahol világsztárok voltak, főleg, hogyha több is volt. Annak idején emlékszem a Real Madridos időszakra.
3: A galaktikusok?
2: Igen, amikor össze volt vásárolva a világ minden pontjáról a legnépszerűbb, legjobb focista, aztán hirtelen kiderült, hogy itt ahányan vannak, annyi felé mennek, mert mindenki egyéniség. Uh-huh. És ez meg mutatkozik. Ám hogyha valakiben van annyi, mit tudom, alázat a csapat felé, akkor az ugye, és még tehetsége is van, az azért jól működhet. Lásd például, most nem tudom miért, de Norvégia jutott eszembe.
3: Igen, hát ott is. De mondjuk ott egy holland azért az meghatározó ember volt. És úgy tűnt, igen, mindenképp. Minden esetre azért tegyük hozzá, hogy Ronaldóba bevételei származott az Al-Nassr-nek, mert hogy azért ott a környéken vették a mezüket, meg
2: az alsógatyát.
3: Szerintem nagyon sok ember csak azért ment ki a meccsre, mert persze. Ronaldót akarja látni, de hát elmúlik ez a varázs is, úgyhogy benne van a pakliban, hogy elengedik. Csak azért szólok, mert Magyarországon még tart az átigazolási időszak. Ha valaki esetleg Ronaldóra vágyik, akkor lehet, hogy rövidesen meg tudja olcsón szerezni.
2: Black Friday nincs.
3: 250 millió euró helyett 200 millióért is már lehet, hogy meg lehet szerezni Ronaldót. Összehasonlításképpen ugye itt arról beszélgettünk az átigazolási időszakban, hogy van olyan játékos, például a Tijani esete, Nyíregyháza, aki 1 millió euró annyiba került volna, annyit kért érte a cseh csapat, és végülis az Újpest vásárolta meg ennyiért, de hát nem minden magyar klub teheti ezt meg, hogy ennyit fizessen egy játékos, 1 millió euróról beszélünk, Ronaldo meg 250 millió per év, úgyhogy más kategória. Szilágyi Nikolett is más kategória a tornászoknál, a debreceni hölgy nagyszerűen szerepelt most Budapesten a hétvégén, és több érmet is szerzett, összetettben második lett Gerendán is, és Talajon is érmet szerzett, úgyhogy gratulálunk neki. Közben pedig majd elkezdődik lassan a futsal szezon, vannak változások, és egyelőre sok a kérdőjel, meg sok a bizonytalanság. Debrecenben is átalakult a keret, ott is voltak távozók is, illetve még várható is változás a Deacnál, de közben Nyíregyházán is nagy mozgás van. Tegnap bejelentette az egyik spanyol klub, hogy Vatavaniuc Barta Dávid Spanyolországban náluk folytatja, ugye az A-Studio futsal Nyíregyháza játékosáról beszélünk. A spanyol első osztályt futsalban pont úgy kell elképzelni, mint fociban. Tehát Európa, sőt, Európa legerősebb és legnívósabb bajnoksága futsalban a spanyol, és az, hogy egy első osztályú csapat egy magyar válogatott játékost igazol, ez kisebb fajta csoda, mint amikor Szoboszlai a Liverpoolba ment. A nyíregyháziaknak nem jó hír, hogy ugye Vatavaniuc Barta Dávid mellett már Rafinha is távozott, ő olasz, Lengyelországba ment, Hadnagy István és Bálint Andor visszatért Székelyudvarhelyre, úgyhogy ők majd ott játszanak a román bajnokságban, Dávid Rihár pedig tegnap bejelentette, hogy 36 évesen befejezi pályafutását. Akárhogy számolom, ez 1, 2, 3, 4, 5 játékos a futsalban, mondjuk volt 7 kezdő játékos a Lovas Norbertnek, ebből 5 gyakorlatilag most így biztosan hiányozni fog a következő szezonban, úgyhogy teljesen új csapatot kell építeniük.
2: Emlegeted itt a spanyol futsalbajnokságot, és azt, hogy mennyire nívós Európában is. Azon gondolkodtam, hogy a spanyol focinak amúgy is ismérve az a nagypályás labdarúgástak is, hogy eldugják a labdát. De most a futsalban valószínűleg akkor annyira eldugják, hogy a meccs végén a haverok csak beszélgetnek, te láttad a labdát? Én is láttam, de nagyon jó meccs volt.
3: Fé, ott rohaggáltak az emberek, nem tudom, hogy miután, mert mi nem is láttuk.
2: Olyan volt, mint egy jégkorong mérkőzés, ahol szintén nem látom a korongot.
3: Ja, én csak a videót láttam, hogy bemutatták Vatavaniuc Barta Dávidot, már maga a videó is egy nagyon ötletes jó megoldás volt, de hát bepillantást nyerhettünk ebbe ennek a csapatnak a csarnokába. Ez egy frissen feljutott csapat egyébként az első osztályban, eddig a másodosztályban szerepeltek. Hát körülbelül olyan csarnok volt, mint mondjuk a Phoenix Debrecenben. Tehát úgy képzeld el, és ez meg is telik futszálmeccsen. Tehát, hogy egy ilyen 4-5 ezer fő, az simán van futszálmérkőzésen, más teljesen egy ilyennek az atmoszférája, a hangulata. Valamikor mondta a szövetség vezetője, meg a szövetségi kapitány a futszálválogatottnál, magyarnál, miután ugye az Európa-bajnokságon is szerepelt a magyar válogatott, hogy jó lenne, ha minél többen külföldön játszanának. Hát ezt úgy tűnik, hogy néhányan szó szerint vették, meg a menedzserek is abban a másodpercben kiszortak jó néhány játékos külföldre. Ebből egyébként a válogatott valóban profitálhat. Tehát, hogy külföldön játszanak, nyilván más a nívó, más a színvonal, de ugye említettem, sok változás lesz a futszálbajnokságban, a Kecskemét például nem indul. Tehát annyira sok volt a bizonytalanság itt a szünetben, a nyári szünetben, hogy milyen támogatás lesz, marad-e az MLS-es támogatási rendszer, lesz-e közvetítési pénz, lesz-e bónusz a győztes csapatoknak, és a többi, és a többi, hogy a Kecskemét például nem tudta bevállalni, egy olyan csapat, amely korábban ott volt a bajnoki döntőkben, úgyhogy vannak változások, lesznek meglepetések is, ebben biztos vagyok, hogy olyan csapatok, akik tavaly mondjuk a mezőny második felébe tartoztak, azok most jól szerepelnek majd, mert felborult gyakorlatilag az egész. Az Újpest tűnik most abszolút favoritnak. Náluk azért a keret legalábbis így elsőre úgy tűnik, hogy megmaradt. Meglátjuk majd. Nem sok, 13-án már kezdődik, ha jól emlékszem, a bajnokság augusztusban, tehát nagyjából 2,5 hét is indul a szezon.
2: Nagyon várjuk, és arról is beszámolunk. Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
4: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Szerves, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A jól látható ház számpontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A jól látható ház számfontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámváltozás után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 000 forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holtágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővíz gyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára.

0: A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programot. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szerdán megkezdődik városunkban is a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a maximumok 29-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Napsütés, szép délelőtt, türelmes, óvatos közlekedést, 9 óra 13 perc van, és hát nagyobb körültekintést a vasúti átkelőknél, ugyanis több helyen már jó fél napja nem működnek ezek az átkelők, illetve maga az átkelő működik, csak a fényjelzőberendezés nem. És hát mi a teendő akkor, amikor a fényjelzőberendezés süket, néma, nem világít, nem villog, hogyan kell szabályosan közlekedni és átkelni vasúti átkelő helyeken? Azt gondolom, hogy ezt mindenkinek tudnia kell szigorúan, akinek van jogosítványa, de mégis azért érdemes erről beszélgetni, mert bármennyire is tudjuk, vagy tudnunk kellene a szabályokat, valahogy a gyakorlatban ez mégsem valósul meg. A vonal végén Hagymási Sándor gépjármű szakoktató. Szervusz, szia Sanyi!
2: Szervusztok, jó reggelt, jó utat!
1: Na mi a teendő ilyenkor? Hogyan tudunk szabályosan átkelni? Mire figyeljünk?
2: Na hát akkor gyorsan tisztázok először, és két csoportja van a vasúti átjárónak. A biztosított vasúti átjáró és a biztosítatlan. Biztosítatlan nagyon egyszerű, égi nevén ismert, közismert nevén az András keresztet biztosított. Ilyenkor, ha belátható a kereszteződés, tehát a vasúti és a közúti jármű csomópontja kereszteződés, nem jön vasúti jármű, akkor áthaladhatunk a vasúti átjáróba. És itt jön az, ami a több ugye országos viszonylatban is a biztosított változata, amikor fényjelző készülékkel biztosított, illetve még kiegészítésképpen csapóruddal, tehát sorompóval. Ez lehet fél sorompó, vagy egész sorompó. Nekünk a megszokott és a legtöbb, tehát ez a fél sorompós és fényjelző készülékkel biztosított. Na, és akkor gyorsan térjünk arra, hogy hibák. A hibák előfordulhatnak ugye, mivel elromolhat, és ha elromlott, akkor a következő a teendő, mindenkinek kötelező megállni. Tehát a vasúti átjáróba behajtást a kereszt nagyon szigorúan veszi, és nagyon szigorúan szankcionálja a hatóság is, mert ha nem álltak meg, és ezt rögzítik, akkor erős, nagyon erős bírságot fog kapni, és még hozzá előéleti pont is fog ugrani. Van egy másik változata a vasúti átjárónak, amikor elromlott, viszont működik a fényjelző készülék. Ez azt jelenti, hogy a csapórúd valamilyen állásban szögben áll, vagy eltérően áll a kettő, de a jelző berendezés pirosan villog. Ebben az esetben nem szabad behajtani a vasúti átjáróba. Senkinek. Ha még 5-10 perc, 20 percig állunk, sem szabad behajtani.
1: És a fehér jelzés sem azt jelenti, hogy nem jön vonat.
2: Nem, a fehér jelzéssel is megint tévedésben vannak. A fehér jelzés nem azt jelenti, hogy hajrá, utcú neki, mint a három lámpásnál a zöld jelzés, hogy szabad és mehetek. A fehér jelzés azt jelenti, hogy működik a vasúti átjáró fényjelző berendezése, behajthatok a vasúti átjáróba. De meg kell győződnöm előtte, hogy nem jön-e vasúti jármű.
1: A tapasztalatai mit mutatnak egyébként? Járva az utakat, tanulóvezetőkkel, nyilván azért rájuk odafigyelve, ők biztosan tudják, nekik friss az élmény, de látva más autók sofőrjeit napról napra vasúti átkelőkben, mi a tapasztalatod?
2: Szomorú, sajnos.
1: És a hírek is erről szólnak sajnos, mert amikor jön egy olyan véletlen és Murphy törvénye sajnos ilyen szokott lenni, akkor talán
2: nem állnak meg, nem néznek körül. Az, hogy fehéren villog, megyünk egymás után sorba, mint a hibák a legelőre, sehova nem nézünk, nagyon veszélyes. Ugye pont a tegnapi nap folyamán hallottam a statisztikát, hogy 20 felett van az idei halálos áldozat, a tavalyi 12.
1: Igen, és tavaly is egyébként egy óriási kampányt indítottak arra vonatkozóan, hogy rengeteg vasúti szerencsétlenség és baleset történt, és ugye erre hívták fel a figyelmet. Úgy látszik, hogy ez a statisztika, ez vagy tendencia, ez sajnos tovább romlik. De nagyon érdekes egy olyan helyzet is, amire lehet nem gondolnak az autósok. Én azért napi szinten találkozom azzal, hogy a vasúti átkelő után, mit tudom, egy 50 méterre már rögtön van egy letérő, ahova esetenként valaki le akar fordulni. Igen ám, de nyilván ugye először a szembejövőnek kell elsőbséget biztosítania. Emiatt mögötte feltorlódik a sor, és emiatt olyanok is behajtanak már a vasúti átkelőbe, akik nem tudják azt hirtelen elhagyni, mert hirtelen rádöbbennek, hogy hát megállt a sor, nem lehet tovább haladni. Tehát azért erre is figyeljünk oda.
2: Ez egy nagyon szigorú szabály, amit most említettél. Ez arról szól, hogy a vasúti átjáróban kereszteződésben, és az ugye városokban előfordul, hogy behajtanak zöldjelzésre, nem tud áthaladni a kereszteződés csomópontján, és betorlódnak a kereszteződésben, állnak. És a harmadik pedig a gyalogátkelő hely. A Kressz úgy rendelkezik, hogy ebben a három helyen megállni sem szabad, még forgalmi okból sem. Tehát a vasúti átjáróra visszatérve, csak akkor szabad behajtani a sinekre, ha azon az áthaladás biztosított. Többször láttunk már ugye olyan esetet, amikor lezár a sorompó, és bent áll a sínen a szerelvénye, pedig jön.
1: Igen, vannak ilyen videók. Megkülönböztető jelzéssel haladó járművekre milyen szabály vonatkozik?
2: Hát ez érdekes dolog, és most nagyon gyorsan azért, hogy más emberkék figyeljenek rá, hogy mennyire szigorú ez a piros lámpa. Hát úgy képzeld el, hogyha a jelzőlámpa piros jelzést váltva, ugye két piros jelzést váltva működik, a megkülönböztető jelzés használó jármű sem haladhat be a vasúti átjáróba. Tehát még ők sem mehetnek be. Amit tehetnek és tesznek is, hogy előre mennek a vasúti átjáró átjáróba, tehát az első autóig, a sorompóig, vagy a jelzőlámpáig, és mikor váltott, ők mennek át elsőnek. De ők sem mehetnek át, hiába megkülönböztető jelzést használnak. Akkor tessék elkezdeni, egy átlag civil magánszemély onnan veszi a bátorságot, hogy tilos jelzésre behagy. Hát nem véletlenül 100 000 forint és 8 előéleti pont a díjazás annak, akit a vasúti átjáróba piros jelzésen átmennek.
1: És ha ez nem lenne elég elrettentő, akkor azt gondolom, hogy a számok és a tragédiák önmagukért beszélnek, amiről nagyon sok esetben még videók is készülnek. Sanyi, köszönjük szépen a fejtágítást. Remélhetőleg akkor most mindenkinek egy picit fel tudtuk erre hívni a figyelmet.
2: Tessék megállni, így van, megállni. Az a 2-3 másodpercig megálltam, sokat jelent. Balra-jobbra nézés, és utána haladjunk át.
1: És remélhetőleg nem lesz ma ebből bonyodalom és baleset. Tehát több helyen is nem működnek a fényjelzőberendezések a vasúti átkelőknél. Nyíregyházán például a Tokaji, illetve a Kótai úti csomópontokat tudjuk így említeni. Jelenleg is tart egyébként a hiba elhárítása. Valahol a szakaszon elégett egy vezeték, vagy egy részen, és annak a feltárása zajlik, illetve majd a hiba kijavítása. De ez időigényes, addig is kérnénk mindenkit, hogy vigyázzon önmagára és másokra. És Hagymási Sándor gépjármű szakoktatóval beszélgettem. Köszönjük szépen az infókat.
2: Köszönöm.
1: Minden jót, szia Sanyi.
2: Szia.
1: 9 óra 20 perc van, türelmes autózás, jó zenehallgatás, és sok napsütést.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és a közös szerzemény az In the Dark, ez a Sunshine FM, 9 óra 32 perc van. Emlékeztek rá, hogy milyen volt egy hónappal ezelőtt az a hőhullám, ami végig söpört egész Magyarországon, Európán, és senkit nem kímélt a 40-42 fok. Na hát akkor emlékezzünk rá vissza, hogy mit csináltunk akkor. Ha esetleg azon lehet javítani, akkor javítsuk ki azonnal azokat a pici gyerekbetegségeket, amiket esetleg hibaként felróvunk magunknak, ugyanis a következő napokban ismét visszatérnek majd ezen állapotok. Úgyhogy a mai 29-30 fok egyfajta ilyen bemelegítés, nevezzük a hőség pettingének, magas UVB sugárzás mellett hideg és melegfronti tünetek, szóval egészen elképesztő, igazából lesz itt minden földrengés és vulkánkitörésen kívül, meg hózáporon kívül, de a következő napok úgy néz ki, hogy most már majd a felhőréteg is felszakadozik mindenhol, és hát elejét veszi itt a 35 foktól megkezdve akár a 40 fokig tartó hőség is. Csütörtökön veszi kezdetét az igazi nagy kánikulai időszak, és úgy néz ki, hogy jövő csütörtökig mindenképpen kitart, és 35 fok feletti értékek lesznek egy jó egy héten keresztül, úgyhogy amennyiben tudtok, erre készüljetek, és hát ugye emberként, felnőtt emberként azt gondolom sokak felé tartozunk felelősséggel. Egyrészt ugye a gyerekek felé, másrészt pedig a jószágok felé, a házi állatok felé, akik nem tudnak önmagukról szintén gondoskodni, úgyhogy megfelelő víz utánpótlásról, friss vízről mindenképpen gondoskodjatok majd. Ez egy nehéz időszak lesz most mindenki számára. Arról nem beszél, hogy az idősebbek is sokkal rosszabbul bírják már ezen megterheléseket. No, hát jelenleg egyébként 23-24 fok van térségünkben, és mint említettem, ebből lesz majd talán 29-30. Az évszázados melegrekord 41-et mutat, de hát úgy néz ki egyébként, hogy nem vagyunk mi sem messze a következő napokban ettől, úgyhogy készüljetek a nagy kánikulára, és persze a jó zenékre is. Informáljátok bennünket, amennyiben tudtok, van egy jól irányzott és valós útinformációtok, az nekünk és a többieknek is, főleg akik úton vannak, nagy segítség lehet. 0620-316-3000, ez az információs vonalunk, ez pedig Teddy Swims újdonsága.

0: Flortomi, Diaz és Barsakó Dávid, szóval egy hatalmas csapat gyűlt össze jó 10 évvel ezelőtt, és ez volt az Emlékszem Sopronban. 9 óra 48 perc van, én pedig emlékszem, hogy ma már említettem, hogy Szabolcs, Botond és Laura névnap van, ugye nektek is rémlik, ha nem, akkor most jeleztem másodjára is, úgyhogy ne feledkezzetek meg a név képviselőiről, okozzatok nekik örömöt, és legyen ez a mai nap számukra különleges. Na, és hogy mitől volt még a ma reggel különleges, milyen beszélgetési témát vettünk elő Lacival? Kukkantsunk meg!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és akkor már a csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
0: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ült volna tőle.
2: Na, azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De miért olcsón megúszod?
0: Mi abban fürdünk.
2: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berugott egy körtéssörtől.
0: Igen, hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC, mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ehhez nincs mit nagyon ragozni.
2: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen...
0: Tilalom?
2: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen toj-toj-szerűt, vagy valamit raknálnak ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Ah. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész városodon vezeti be a szennyvizet, utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni, azt a megyet.
0: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölte a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
2: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
0: Igen,
2: volt.
0: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. Hogy vajon mit csinál?
2: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor így úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
0: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
2: Igen, tehát, hogy, de hát annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
0: de úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne értessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
2: De a hattyút lehet? Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzel, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéja, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköpte még időben.
0: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogták, az hazaviheted, vagy mi van benne?
2: Figyelj, igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: 7 perc múlva 10 óra, friss hírek, információk, és jön majd Váci Zoli, és ti pedig vezessetek türelmesen, élvezétek a nyarat, és készüljetek a hőségre. Na, meg egyelőre arra, hogy több helyen is a vasúti csomópontokban, átkelő helyeken nem működnek a fényjelző berendezések. Ez Nyíregyházán főleg egyébként több helyszínt is érint. A Tokai, illetve a Kótai úti vasúti átjárókról van szó. Ma emelkedik az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 2-vel, a gázolaj bruttó 5-tel, így most már a benzin 600 fölött, a gázolaj 620 fölött, és hogyha lesz változás, akkor arról is szólunk. Köszi a figyelmeteket, ma itt volt veletek Dankó Laci, és holnap is jön vissza Olasz Gabi. Szép napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három

0: és díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal

0: Ha fellendítenéd a céged, hirdes rádióban! Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel! Kért kiemelt csomagajánlatunkat! marketing@sunshinefm.hu Válaszd a siker útját! Kért kedvezményes csomagajánlatunkat! Nekünk te vagy az első! Debrecen@sunshinefm.hu Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Babasimogató önkénteseket keresnek a magyar kórházakba. Tehetséges magyar fiatalokat célozhat az orosz hírszerzés. Eredménytelen lett két gyorsforgalmi út koncessziós pályázata. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos toborzásba kezdett a Nevetnikék Alapítvány, csecsemőgondozó önkénteseket, vagyis babasimogatókat keresnek a magyar kórházakba. A program célja, hogy azok a babák sem maradjanak szeretet és figyelem nélkül, akik életük első heteit vagy hónapjait kórházi osztályokon töltik, mert még nincs számukra megfelelő férőhely a gyermekvédelmi rendszerben. Az önkéntesek feladata, hogy ölbe vegyék, ringasság, megnyugtassák a kicsiket és érzelmi biztonságot adjanak nekik. A jelentkezők nem felkészítés nélkül kerülnek az osztályukra, higiéniai, pszichológiai és kórházi protokollal kapcsolatos képzésen is részt vesznek. Munkájuk nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi dolgozók feladatait. Tehetséges és ambíciózus magyar egyetemistákat célozhat az orosz hírszerzés. Sajtóértesülések szerint az orosz titkosszolgálat hosszú távú stratégiával keres olyan fiatalokat, akik később akár magyar vagy uniós döntéshozói pozíciók közelébe kerülhetnek. Meg nem erősített információk szerint egy magyar egyetemista nemzetbiztonsági átvilágítása során derült ki, hogy konspirált kapcsolatban állt egy Budapestre akkreditált orosz diplomatával, aki a gyanúk szerint az orosz hírszerzéshez köthető. A Telex szerint a hálózat jelenleg is aktív lehet, és magyar fiatalokat is toborozhatnak oroszországi rendezvényekre. Eredménytelennek nyilvánította a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát. Sajtóértesülések szerint a kormányzat az eljárásban senkivel nem köt szerződést, így a két út a korábban tervezett formában nem épül meg. A pályázaton két érvényes ajánlat érkezett, az egyik Szíj Lászlóhoz, a másik Mészáros Lőrinchez köthető érdekeltségtől. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter szerint az ajánlatok jelentősen meghaladták a korábbi becsléseket, ezért a tendert túlárazás és költségtúllépés miatt eredménytelennek kellett nyilvánítani. A miniszter azt írta, a kormány ilyen mértékben túlárazott ajánlatokat nem fogadhatott el. Másfél milliárd forintért rendelt meg egy 3 órás koncertet a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Balázsi Gyula cégétől, erről Pósmai Gábor belügyminiszter írt a Facebookon. A megrendelés szerint a rendezvényt a Hősök terére tervezték augusztus 19-e és 21-e közé néhány ezres közönséggel. A projekt munkacíme Mándoki koncert volt, de a zenész neve a szerződéses anyagban máshol nem szerepelt. A belügyminisztérium a szerződés felmondta, és több más rendezvény megállapodást is felülvizsgál. A háttérben az áll, hogy az NRÜ korábban felmondta Balázsi Gyulával kötött augusztus 20-ai szerződéseket is a cégcsoportot érintő büntető ügy után.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csökkent a pollen terhelés városunkban, mindemellett a hidegfront hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. A sok felé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, a maximumok 26-33 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Édem rádiózás, hello mindenkinek! Hát ismét belecsapunk szokásos hétköznapi küldetésünkbe, hiszen 10 múlt 4 perccel, szóval már a Juice-t hallgatod. Mai műsorunk is pont ugyanolyan lesz, mint a többi, de nem ugyanaz, hiszen friss tartalommal és csak jó zenével töltöttük fel ma is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zenével.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

remekkel délelőttök mindenkinek, hello sunshine. Sok köszi, ha velem vagytok, rádiózunk együtt ma is délután 2-ig, és hát készülődjünk együtt az újabb hőhullámra. Szándékosan nem mondom ezt a jelzőt, hogy hőkupola, ugyanis ugye ezt már korábban megbeszéltük, hogy a meteorológiai ismeretek között nincs ilyen definíció, hogy hőkupola. Ez ugye tökéletesen jó arra, hogy hisztériát okozzon azok körében, akik mondjuk tartanak ettől a jelenségtől. Tény, hogy nagyon-nagyon meleg lesz, és tény, hogy erre fel kell készülnünk, de a felesleges riogatásnak semmi értelme, hogy minden második cikk, ami szembe jön, erre hívja fel a figyelmet, hogy erre sokan rá stresszeljenek. Szóval még egyszer mondom, tényleg jön a meleg, de hát nyár van, aki pedig ezt nehezen viseli, tényleg készüljön fel rá. A mai napot pedig még érdemes kihasználni az előbb említett időszak előtt, bármire, amit ugye akkor már nem szívesen végezne el az ember. Na de Weekend Slágere már is itt van velünk, ez a Blinded Lights.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Te is felszoktál ébredni hajnali 2-3 között? Ha igen, akkor érdemes most rám figyelned, mert ha valaki rendszeresen felébred ebben az időpontban, a hajnali 2-3 körül, érdemes orvoshoz fordulni, amivel ez komoly egészségügyi problémát jelezhet. Ez az alvás zavar összefügghet a kortizollal, például a szervezet stressz hormonjával. Normál esetben a kortizol szint hajnali 2-kor a legalacsonyabb, majd reggel 8 órára emelkedik. Ha valakinél ez felborul és éjjel megemelkedik a kortizol szintje, az alvás zavart okozhat és kimerültséget és sok más egészségügyi problémát. De ennek akár az egyik oka a magnézium hiány is lehet, mert a magnézium segíthet a kortizol szint szabályozásában és az idegrendszer megnyugtatásában. Hiánya fokozhatja a stresszreakciót, szorongást, ingerlékenységet, ha valaki izomfeszülést, idegrángást vagy szemrángást tapasztal, az szintén magnézium hiányra utalhat. A legjobb választás a magnézium glicinát vagy blizzglicinát, amelyet lefekvés előtt érdemes bevenni. Az alvás zavarok másik lehetséges oka az alacsony vércukorszint. A magas szénhidrát tartalmú étrend ingadozó vércukorszintet eredményezhet, ami éjszakai ébredésekhez vezethet. Na de az orvosok szerint az alkohol, a késő esti nassolás és a feldolgozott élelmiszerek is megzavarhatják az alvásunkat. Szóval, ha valaki rendszeresen hajnali 2 és 3 között ébred, érdemes átgondolni az étrendjét, a magnézium szintjét pedig ellenőriztesse.
0: Egészségpercek a

0: szó.
1: Pár perc múlva 11, a friss hírek után pedig egy újabb órába lépünk, na de ne aggódjatok. A műsor és a jó hangulat pont ott folytatódik, ahol most abba hagyjuk. Addig viszont még az óra búcsúdala után elmondjuk nektek a friss híreket. Aztán 11 és dél között mindenki megkapja a csillagok mai üzenetét. A horoszkópokból megtudjuk, hogy kivel fog ma valami jót történni. Aztán érkeznek majd a sztárszüli napok is, és azok a jó zenék, amelyek biztosan nem hagyják majd, hogy akár egy picit is csökkenjen a munkakedved és lendületed. Maradj a Sunshine-nal, mindjárt jövünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-áig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zene.

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Babasimogató önkénteseket keresnek a magyar kórházakba, tehetséges magyar fiatalokat célozhat az orosz hírszerzés. Eredménytelen lett két gyorsforgalmi út koncessziós pályázata. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos toborzásba kezdett a Nevetnikék Alapítvány, csecsemőgondozó önkénteseket, vagyis babasimogatókat keresnek a magyar kórházakba. A program célja, hogy azok a babák sem maradjanak szeretet és figyelem nélkül, akik életük első heteit vagy hónapjait kórházi osztályokon töltik, mert még nincs számukra megfelelő férőhely a gyermekvédelmi rendszerben. Az önkéntesek feladata, hogy ölbe vegyék, ringasság, megnyugtassák a kicsiket és érzelmi biztonságot adjanak nekik. A jelentkezők nem felkészítés nélkül kerülnek az osztályukra, higiéniai, pszichológiai és kórházi protokollal kapcsolatos képzésen is részt vesznek. Munkájuk nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi dolgozók feladatait. Tehetséges és ambíciózus magyar egyetemistákat célozhat az orosz hírszerzés. Sajtó értesülések szerint az orosz titkosszolgálat hosszú távú stratégiával keres olyan fiatalokat, akik később akár magyar vagy uniós döntéshozói pozíciók közelébe kerülhetnek. Meg nem erősített információk szerint egy magyar egyetemista nemzetbiztonsági átvilágítása során derült ki, hogy konspirált kapcsolatban állt egy Budapestre akkreditált orosz diplomatával, aki a gyanúk szerint az orosz hírszerzéshez köthető. A Telex szerint a hálózat jelenleg is aktív lehet, és magyar fiatalokat is toborozhatnak oroszországi rendezvényekre. Eredménytelennek nyilvánította a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát. Sajtóértesülések szerint a kormányzat az eljárásban senkivel nem köt szerződést, így a két út a korábban tervezett formában nem épül meg. A pályázaton két érvényes ajánlat érkezett, az egyik Szíj Lászlóhoz, a másik Mészáros Lőrinchez köthető érdekeltségtől. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter szerint az ajánlatok jelentősen meghaladták a korábbi becsléseket, ezért a tendert túlárazás és költségtúllépés miatt eredménytelennek kellett nyilvánítani. A miniszter azt írta, a kormány ilyen mértékben túlárazott ajánlatokat nem fogadhatott el. Másfél milliárd forintért rendelt meg egy 3 órás koncertet a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Balázsi Gyula cégétől erről Pósvai Gábor belügyminiszter írt a Facebookon. A megrendelés szerint a rendezvényt a Hősök terére tervezték augusztus 19-e és 21-e közé néhány ezres közönséggel. A projekt munkacíme Mándoki koncert volt, de a zenész neve a szerződéses anyagban máshol nem szerepelt. A belügyminisztérium a szerződés felmondta és több más rendezvény megállapodást is felül vizsgál. A háttérben az áll, hogy az NRÜ korábban felmondta Balázsi Gyulával kötött augusztus 20-ai szerződéseket is a cégcsoportot érintő büntető ügy után.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csökkent a pollen terhelés városunkban, mindemellett a hidegfront hatására többeknél fejfájás migrén jelentkezhet. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, a maximumok 26-33 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi a friss híreket, mi pedig egy újabb órába hozzuk a jó zenét. Lendületes munkát kívánunk mindenkinek. Kezd nálunk már is David Guetta, Teddy Swims-szel közös dala, amiben David Guetta most megint megmutatta, hogy ő bizony mindig képes zeneileg fejlődni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: rádiózás mindenkinek, ez itt a kedd délelőtt a Sunshine-nal. Nálunk csak jó zene, mindjárt rátok is bombázunk néhány brutál nagy slágert. Előtte viszont most is hozunk egy kis kalendáriumot és a ma fontos eseményeit. Július 28-a van, ez az év 209. napja, szóval még 156 napig írunk 2026-ot. Ma pedig köszöntse mindenki a Szabolcsokat, boldog névnapot nekik. Holnap majd Márta Flóra névnap lesz, aztán Judit, Szénia, a hónap utolsó napján az Oszkárok ünnepelnek, az augusztus első napjaiba pedig, azaz most hétvégén majd Boglárka és Lehel névnap lesz, hiszen bizony ezen a hétvégén hónapot váltunk. Na de jönnek nálunk már is a horoszkópok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos tele van energiával, így érdemes a nehezebb feladatokat a nap első felére időzítenie, hogy estére maradjon ideje a pihenésre. A bika pénzügyi területen szembesülhet váratlan helyzetekkel, de a megfontoltság és higgadtság most átsegíti a nehézségeken. Az ikrek nagyszerű lehetőséget kaphat a kapcsolatépítésre, így egy kötetlen beszélgetés során fontos szakmai szövetséges nyerhet. A rák úgy érezheti, hogy a családi kötelezettségek háttérbe szorítják a saját vágyait, ezért érdemes nyíltan kommunikálnia az igényeit. Az oroszlán kreativitása csúcson pörög, így minden adott ahhoz, hogy egy régóta húzódó problémára teljesen új megoldást találjon. A szűz hajlamos lehet a túlvállalásra, ezért határozottan meg kell húznia a határait, ha el akarja kerülni a szellemi kimerülést. A mérleg belső egyensúlya meginokhat egy nem várt hír hallatán, de ha megőrzi hidegvérét, gyorsan tisztázhatja a félreértéseket. A Skorpió elhatározása megingathatatlan, de vigyázzon, hogy a céltudatossága ne váljon hajszoltsággá. A nyilas vágyik a kalandokra és a változatos élményekre, így a mai nap tökéletes lehet, ha új hobbit keres, vagy ha szellemi kihívásra vágyik. A bak szorgalma végre meghozza a várt gyümölcsét, így büszkén tekint vissza az elmúlt időszakban elért eredményeire. A vízöntő rendkívül nyitott az új ötletekre, de ügyeljen rá, hogy a fellegekben járás ne menjen a gyakorlati teendők rovására. A halak érzékenysége felerősödhet, ezért érdemes elkerülnie a konfliktus helyzeteket, és inkább a feltöltődésre koncentrálni.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Jones nyomta nálunk Where Did You Go című dalát. Az angol lemezlovas után pedig jöjjön a legnagyobb Calvin Harris, és hogy miért is mondom, hogy a legnagyobb? Ugyanis a világ leggazdagabb DJ-nek dobogóján Calvin Harris áll legfelül, őt követi David Guetta és Tiesto. Calvin Harris becsült vagyona mintegy 300 millió dollár, tessék nyugodtan felszorozni, aztán David Guetta becsült vagyona olyan 200 millió dollár körül van, szóval durván elmarad a Calvin Harris-től. Tiesto pedig csak egy picit marad el David Guettától, neki olyan 190 millió dollár a becsült vagyona. Egyébként Calvin Harris évről évre vezeti ezt a listát, és ez a Forbes összesítése, csak úgy hozzátenni, hogy a lehető leghitelesebb rangsort hallottátok most. Szóval jöjjön a Blessing, amely nyilvánvalóan jócskán meghízlalta az elmúlt egy évben Calvin Harris amúgy sem szegényes bankszámláját, hiszen talán az egyik legnépszerűbb és legütősebb slágere.

0: csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Pár perc múlva dél, szóval lassacskán az órát és a délelőttöt is kipipálhatjuk, de rádióz velünk a továbbiakban is. A következő órában például a katasztrófa védelem összeszedi, hogy milyen segélykérések voltak az elmúlt 24 órában, milyen vonulásai voltak a tűzoltóknak, de a navigációban rengeteg hasznos útinfóval érkezünk majd. Kedves autósok, addig is legyetek óvatosak, a sofőröknek a mai jó cselekedete megvolt már, tudjátok, minden napra legalább egyet be kell iktatni a közlekedésünkbe. Ilyen például, hogyha kiengeded magad elé a buszt, vagy nem dudálsz rá a tanuló vezetőre, türelmes vagy a gyalogosokkal az átkelésnél. Na de az óra búcsúdala után már jön is a déli helyi hírösszefoglaló.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Ez a Civis Krónika.
1: Közös körözési akciót tartottak Debrecenben a debreceni rendőrkapitányság és a Készenléti rendőrség munkatársai. A Hajdú-Bihari rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák és elfogják az elfogató parancs alapján körözött helyi személyeket. Az akció során a rendőrök a vasút és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket is ellenőrizték. Csak nem 400 embert igazoltattak, közülük összesen 19-et állítottak elő. A rendőrség közlése szerint 4 embert büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak. Az ilyen akciók célja, hogy a hatóságok kiszűrjék a körözött személyeket és erősítsék a közbiztonságot a forgalmas városi helyszíneken. Nemzetközi fenntarthatósági minősítés szerzett a színpark első csarnoka Debrecenben. A debreceni északnyugati gazdasági övezetben a BMW gyár közelében felépült mintegy 24 000 négyzetméteres ipari logisztikai létesítmény a BREEAM Excellent minősítést kapta meg. A Színorg csoport saját fejlesztésű csarnoka júniusban kapott használatba vételi engedélyt, és a térség beszállítói infrastruktúráját erősítheti. A beruházásnál kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékony működésre, a víztakarékosságra, az elektromos autótöltőkre és a későbbi napelemes rendszer előkészítésére is. A biodiverzitást, őshonos növényzet, madárodók, rovarhotel és más természetvédelmi megoldások segítik. A minősítés a fenntartható ipari fejlesztések egyik fontos debreceni mérföldköve. Sikerült Cipa Tamás, vagyis Lomi Lufi Bohóc rekordkísérlete a Campus Fesztiválon. A debreceni Lufi művész 26 órán keresztül hajtogatott lufikat, ezzel teljesítette a kitűzött célt és hivatalosan is rekord lett. A nem mindennapi maraton pénteken 19 órakor ért véget, ekkor ért el a tervezett óraszámot. A rekordkísérlet különlegességét nem csak a hosszú időtartam adta, hanem az is, hogy a lufi hajtogatás folyamatos figyelmet, kézügyességet és kitartást igényel. Tomi Lufi Bohóc mutatványa sok fesztiválozó figyelmét felkeltette, a sikeres teljesítmény újabb debreceni rekordként kerülhet be a helyi emlékezetbe. A nyári időszakban a szokásosnál is kevesebben jelentkeznek véradásra, ezért a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete arra kéri azokat, akik tehetik, hogy most segítsenek. Július végén és augusztusban összesen 28 nyilvános és 6 munkahelyi véradást szerveznek a vármegyében. Különleges alkalommal készülnek augusztus 7-én és 8-án a Nemzetközi Traktorhúzóverseny és Hajdúsági Expón is, ahol a Ne legyen asszály a véradásban mottóval várják a donorokat. Több mint 8000 új hallgatót köszönthet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Remekül szerepelt a Deac tornásza Szilágyi Nikoletta a hétvégén Budapesten rendezett országos bajnokságon. A debreceniek kiválósága az egyéni összetett versenyben nagyszerű teljesítmény nyújtva a második helyen végzett. A szerenkénti döntőkben gerendán ezüst, talajon pedig bronzérmet nyert, így a hétvégi versenyen összesen 3 éremmel gazdagodott. Ez a megmérettetés volt az augusztusban Zágrábban rendezendő Európa bajnokság előtt az utolsó verseny. Az UB-t követően Draskóczi Imre szövetségi kapitány kihirdette az utazó keretet, amelyben Nikolett tartalékként szerepel. A fehér szalag a kék szalag egyik fontos balatoni felvezető versenye a vitorlásoknál. Idén is óriási érdeklődés kísérte a hétvégét, és a résztvevők száma is magas volt. Szinte az összes hazai hajóosztály képviseltette magát. Az eseményre 232 nevezés érkezett. A 3 deacos hajó, az Esse, a Ponente és a Sparta sikeresen célba ért, ráadásul nagyon jó eredménnyel. A 131. atlétikai magyar bajnokság második versenynapján Kozák utca megvédte címét. Bombaformában érkezett a Dunaparti stadionba. Suba László tanítványa az elmúlt hetekben kétszer is megjavította a 100 gáton az országos rekordot. Luca az előfutamból lazafutással kvalifikálta magát a fináléba. Az debreceni sprinter 12.78-as idővel győzött, és ezzel már 8-szoros magyar bajnok. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!

0: Szerdán kezdődik városunkban a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a hajnal még viszonylag friss lesz. 11-19 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát egyre bővült a lezárások száma Debrecenben. A Mikepérsi út bevezető szakaszán 2 forgalmi sávot lezártak, és emiatt csak egy sávon lehet közlekedni, és ott nagy a torlódás. A Kossuth utcán, a Batthyány utca magasságában továbbra is tartanak a lezárások az építési munkálatok miatt. A Pesti utcán keletkezett egy óriási munkagödör, ez a tegnapi este folyamán keletkezett, tehát ott 30 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. De egyébként az egész város területén legyünk sokkal óvatosabbak, mert tegnap sajnos a megyében 2 halálos baleset történt. Tehát legyünk figyelmesek és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

további jó rádiózást és remek napot mindenkinek a Sunshine FM-mel. A Juice-t hallgatod, rádióz velem még a következő órában, hamarosan pedig jönnek a hírek időjárás jelentéssel, ma hajnalban pedig képzeld, megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Dunán Budapestnél. Kedd reggel ugyanis 31 cm volt a folyó vízszintje, a korábbi negatív rekord ugye 33 cm volt, szóval sajnos mára ugye a legalacsonyabb vízállás rekordja is megdőlt a Dunán, folytatódik tovább az országos szárazság és kiadós esőnek, a közeljövőben nyoma sincs. Na de jöjjön még nálunk egy jó zene a hírekig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-áig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: fellépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók.

0: te figyorár.
1: Ez itt a továbbiakban is a Sunshine Juice című műsora, ami minden hétköznap délelőttből a délutánba kísér, ahová már meg is érkeztünk, hiszen 1:45 múlt 4 perccel, vételkörzetünkben pedig 27-28 fok van, körülbelül ez is lesz a mai nap maximuma, viszont a következő napokban egyre feljebb és feljebb nyújtózkodik majd a hőmérő mutatója, míg el nem éri majd vasárnap a csúcsot, a 37-40 fokot. De már most egyébként az is látszik, hogy ennek a brutális melegnek mikor lesz majd vége, bár nem kell drasztikus lehűlésre számítani. Jelen állás szerint augusztus 5-ig tart majd a hőség periódus. Jövő hét szerdán viszont jön egy hideg front, ami 29-33 fokra fogja kb. Majd levinni, de ez is sok, és bőven meghaladja a sok éves átlagot, mégis felüdülésként fogjuk majd valószínűleg megélni, úgyhogy még némi esőt is hoz. És itt a hangsúly a némi szón van, mert kiadós esőre sajnos továbbra sem számíthatunk. Na de már is mutatjuk reggeli műsorunk legjobb pillanatait mára.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: Egyébként megfigyelted? Majd kérjünk már vasutas soktól tanácsot, hogyan kell a gyomot írtani. Mert hogy a vasúti sínek mentén, meg ott a köveknél, meg ott soha nem látsz semmit. Tehát ahol közlekedik a vonat, ott nincs gyom. Vonjuk le a logikus következtetést.
4: Megvan! Mi a kavicságyba vasutat kell telepíteni.
3: Nem csak a kavicságyba, otthon a térkőbe is, a fűhelyére is, tegyél oda egy vagon. Én hülyedig a fűnyírót tologattam, közben meg csak egy mozdony kellett volna.
4: Hát akkor nem házat kell építeni, hanem vasútállomást, emberek, nem értitek.
3: Mindenki építsen otthon vasútállomást, és nem lesz gyomos a kertje.
4: Na jó, akkor azt gondolom, hogy feldobtuk a labdát és a kérdést. Ha valakinek van valamiféle köze a vasúthoz, akkor írja már meg, hogyha tudja a választ.
3: Milyen gyomírtót használnak?
4: Hogy nem gyomosodik. De felesleges ehhez külön vasúti kocsit alkalmazni, hanem ha amúgy is közlekedik azon a sínpályán a személyvonat is, hát nem lehetne, hogy az utolsó vagomba oda van töltve egy hektoliternyi bekevert.
3: Húzza maga után a gyomírtót. Figyelem, gladiátor szerelvény érkezik jobbra, hogy nem tudom, mik van vermetszereknek.
4: Már ugrik a puma.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
2: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Akarsz egy olyan estét, ahol a történelem hűvös eleganciája és a legszebb naplemente találkozik? Július 28-án este 7 órától Debrecen ikonikus jelképében a református nagy templomban egy nem mindennapi romantikus kalandra hívnak. A tematikus templomtúra során a titokzatos padlástértől egészen a 40 méter magasan lévő panorámajárdáig merészkedhetsz, ahol a két torony között a lemenő napsugaraiban gyönyörködve kortyolhatod el a különleges nagy templomborát. Ha egy igazán emlékezetes nyári élményre vágysz a magasban, ezt a fenséges debreceni estét kár lenne kihagynod. Meleg van, szomjas vagy, és a sima csapvíz már nem hoz lázba. Nyíregyházán Sóstó gyógyfürdő szívében, a Sóstó Gardenben végre megkapod a megváltást. Július 31-én délutántól rajtol a Sóstó Sárfesztés buboréknapok, ahol a kézműves sörök mellett jéghideg fröccsök, proszekkó és pezsgő buborékai pezsdítik fel a hétvégédet. Az estében nyúló koncertek mellé brutális barbecue és grill street food ételek gondoskodnak arról, hogy ne üres gyomorra csúszson az ital. Gyertek lazítani a Hungest Hotel mögötti sétányra egészen vasárnapig.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

pár perc múlva 2 óra, szóval ez már a búcsú, itt a Juice-ban. Jön utánunk mindjárt a Sunshine délután, úgyhogy jön Roli a helyemre, én viszont megyek. Találkozunk szerdán is, délelőtt 10-től várlak. Nyugodtan már egy kicsikét lazábban el lehet reggel indulni otthonról, hiszen holnap egy picikét raknak majd a fűtésre még majd az égiek, és ráadásul holnap már teli hold is lesz este, és még erre jön rá, ugye, hogy az esték is már melegebbek lesznek, szóval ma még próbálj egy jót aludni, mert holnaptól már nehezebb lesz, és nem csak a teli hold miatt. Váci Zolival viszont ennyi volt a mai Juice, köszi szépen, ha együtt rádióztunk, holnap

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muricszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei őrület, Péter Srámek, FLM, Vox, Istenes Márkó, Polip Együttes, DJ Vágó, DJ Balú és még sokan mások a színpadon. A gyerekeknek ugrálóvár, lufi őrület és környezettudatos játékok, a belépés díjmentes, Sóstó Sherfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: A jól látható ház számpontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A jól látható ház számpontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámváltozás után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 000 forintos bírság is kiszabható,

0: Őket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzemkezdettől augusztus 7-én üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben a nyár második erőteljesebb hőhulláma kezdődik a folytatásban. Felhő alig lesz az égen. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Csodás keddélutánt mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 2:04 indul a Sunshine délután, ma is kiváló zenékkel és rengeteg fontos infóval, így érdemes ma is velem rádiózni. Kezdünk elsőként Miley Cyrus sikerével, pörög elsőként az End of the World.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt Damien David és Tyler párosra a Talk to Me a Sunshine délutánban. A kínai asztrológia szerint képzeljétek, ma sikernap van, ilyenkor érdemes egy kicsit határozottabban haladni azokkal a dolgokkal, amelyekben már régóta szeretnénk előrelépni. Ma könnyebben jöhet egy jó lehetőség, egy hasznos beszélgetés vagy egy olyan döntés, ami lendületet ad a folytatáshoz. Fontos viszont, hogy a siker ritkán érkezik magától. Ma is az számít, hogy merünk el lépni előre. Használjuk ki ezt a napot arra, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, amit igazán szeretnénk elérni. Na hát akkor szerintem érdemes a mai napon ez alapján pörögni majd. A sikernaptárunktól ezeket a tanácsokat kaptuk. Én pedig pörgetem a kiváló zenéket a hátralévő munkaidőink köz. A Maroon 5 formáció jön, és a Misery itt a kedd délután.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és balesetmentes a célbaérést útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a magyar között munkatársai útépítési munkákat végeznek Nyírtelek, valamint Nagycserkesz között, emiatt útszűkület mellett autózhatunk. Téglás és Szakoly között kaszálási munkákat végeznek, itt időszakosan kell majd forgalomkorlátozásra készülnünk, valamint Hajdúadház és Hajdúsámson között is zajlanak az útépítési munkák, itt szeptember végéig kell majd félpályás lezárás mellett autózni. Ha egyéb infód van, vagy bármilyen anomáliád, akkor mindenképp jelezd nekem 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

Kylie Minogue és a Padam Padam a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt mindenkinek, és egyre közelebb vagyunk az augusztus 20-ához. Ezáltal ugye napi szintű kérdés az, hogy lesz-e tűzijáték vagy nem. Képzeljétek, eddig több mint 260 ezeren írták már alá azt a petíciót, amelyben azt kérik, hogy augusztus 20-án maradjon el a tűzijáték és töröljük el. Az aláírásgyűjtés továbbra is pörög, így akár ezzel kapcsolatban további infókat megtudhatsz majd a sunshine.hu-n. Érdemes ott is tájékozódni. A következő órában pedig jön majd a kódjáték, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. Az óránkat pedig Jonas Blue-val

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debreceni razzia, 19 embert állítottak elő. Fenntarthatósági minősítést szerzett a színpark első csarnoka. Sikerült a debreceni Lufi Bohóc rekord kísérlettel. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közös körözési akciót tartottak Debrecenben a debreceni rendőrkapitányság és a készenléti rendőrség munkatársai. A hajdúbihari rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák és elfogják az elfogató parancs alapján körözött helyi személyeket. Az akció során a rendőrök a vasút és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket is ellenőrizték. Csak nem 400 embert igazoltattak, közülük összesen 19-et állítottak elő. A rendőrség közlése szerint 4 embert büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak. Az ilyen akciók célja, hogy a hatóságok kiszűrjék a körözött személyeket és erősítsék a közbiztonságot a forgalmas városi helyszíneken. Nemzetközi fenntarthatósági minősítést szerzett a színpark első csarnoka Debrecenben. A debreceni északnyugati gazdasági övezetben a BMW gyár közelében felépült mintegy 24 ezer négyzetméteres ipari logisztikai létesítmény a BREEAM Excellent minősítést kapta meg. A Színorg csoport saját fejlesztésű csarnoka júniusban kapott használatba vételi engedélyt, és a térség beszállítói infrastruktúráját erősítheti. A beruházásnál kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékony működésre, a víztakarékosságra, az elektromos autótöltőkre és a későbbi napelemes rendszer előkészítésére is. A biodiverzitást, ősonos növényzet, madárodók, rovarhotel és más természetvédelmi megoldások segítik.

0: újabb debreceni rekordként kerülhet be a helyi emlékezetbe. A nyári időszakban a szokásosnál is kevesebben jelentkeznek véradásra, ezért a Magyar Vöröskereszt Hajdú Bihar vármegyei szervezete arra kéri azokat, akik tehetik, hogy most segítsenek július végén és augusztusban összesen 28 nyilvános és 6 munkahelyi véradást szerveznek a vármegyében. Különleges alkalommal készülnek augusztus 7-én és 8-án a Nemzetközi Traktorhúzóverseny és Hajdúsági Expón is, ahol a Ne legyen a szája véradásban mottóval várják a donorokat. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, egy-egy futó zápor esetleg előfordulhat. Az északnyugati szél még többfelé élénk, erős lehet. A maximumok 26-33 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettina, köszönjük szépen a legfrissebbeket. További klassz délutánt mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel. Tudom, a munkakedvünkből nincs olyan sok, de valahogy ma is kitartunk. Hozom a fantasztikus zenéket, valamint mindjárt játszunk is. Kezdünk elsőként Hypatonnal, jön az Out of My Head.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Welcome to Saint-Tropez. DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez a Sunshine FM-en itt a délutánunkban, és a tejcsoki világnapján szerintem mindenképp érdemes majd elfogyasztanunk egy finom csokit, viszont most valakit meglepnék egy oszészos Sunshine menüvel is, akinek a telefonszámában megtalálható a 28-as, mert ez a mai nyerőkód. SMS-en Viberen várom a jelentkezést egészen az óra végéig, hamarosan pedig sorsolunk majd. Telefon SMS Viber 20 316 3000. Sok sikert kívánok! A következő percekben pedig a VIP-val folytatjuk majd, keressük azt a bizonyos lányt itt a délutánban.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Ré énekelt arról, hogy milyen rossz, amikor állandóan megkérdezik tőle, hogy mikor lesz már párkapcsolatod. Ez volt a Where is my husband. Most viszont jön Kiskata a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A kos tele van energiával, így érdemes a nehezebb feladatokat a nap első felére időzítenie, hogy estére maradjon ideje a pihenésre. A bika pénzügyi területen szembesülhet váratlan helyzetekkel, de a megfontoltság és higgadtság most átsegíti a nehézségeken. Az ikrek nagyszerű lehetőséget kaphat a kapcsolatépítésre, így egy kötetlen beszélgetés során fontos szakmai szövetséges nyerhet. A rák úgy érezheti, hogy a családi kötelezettségek háttérbe szorítják a saját vágyait, ezért érdemes nyíltan kommunikálnia az igényeit. Az oroszlán kreativitása csúcson pörög, így minden adott ahhoz, hogy egy régóta húzódó problémára teljesen új megoldást találjon. A szűz hajlamos lehet a túlvállalásra, ezért határozottan meg kell húznia a határait, ha el akarja kerülni a szellemi kimerülést. A mérleg belső egyensúlya meginokhat egy nem várt hír hallatán, de ha megőrzi hidegvérét, gyorsan tisztázhatja a félreértéseket. A Skorpió elhatározása megingathatatlan, de vigyázzon, hogy a céltudatossága ne váljon hajszoltsággá. A nyilas vágyik a kalandokra és a változatos élményekre, így a mai nap tökéletes lehet, ha új hobbit keres, vagy ha szellemi kihívásra vágyik. A bak szorgalma végre meghozza a várt gyümölcsét, így büszkén tekint vissza az elmúlt időszakban elért eredményeire. A vízöntő rendkívül nyitott az új ötletekre, de ügyeljen rá, hogy a fellegekben járás ne menjen a gyakorlati teendők rovására. A halak érzékenysége felerősödhet, ezért érdemes elkerülnie a konfliktus helyzeteket, és inkább a feltöltődésre koncentrálni.
0: Sunshine FM asztrológia.

Tömbölájc a faszán, sajna femenni állunk, csak jó zene szól, és 16 óra mindjárt, így hozom a legfontosabb útinformációkat. Viszont ugye a nyerőszáma 28-as volt a kódjátékban, Péternek pedig gratulálunk. Ő a mai nyertesünk, aki gazdagabb lett az Oszész Burger Sunshine menüjével. Jó étvágyat kívánok majd hozzám. A következő órában pedig majd visszavárlak rengeteg friss infóval, illetve kiváló zenékkel. Az óránkat pedig Rudimentál zárja, jön az Eliájra a közös Waiting All Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zene

0: 2022-es Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Szerda piaci nap, lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni a 38-as főútvonal, Tokaj út vasúti átjárónál, illetve a Rákóczi út kis bevezető szakaszán, beleértve a Buzatér, Buza utca, Új utca. Lényegesen nagyobb forgalom munkaterületeknél időként torlódással kell számolni, több helyen Nyíregyháza belterületén közműhelyreállítások, közművezetékek, törések történtek az elmúlt napokban, például a Betlen Gábor utcán, közvetlen a Bukarest-Kárpátalja utcánál is óvatosan forduljanak, kanyarodjanak, hisz itt a hiba feltárás követően ma a hiba elhárítási munkálatokat végzik a szakemberek. Több rendszerrel kapcsolatos vezetékeket tisztítanak, illetve átmosnak, és az erős áramú hálózat bővítést is végzik. A 38-as főútvonal a Tokaj úton, ahol lakotelten kívül sebesség korlátozás. Több helyen tartanak azon munkálatok, amiket a Magyar Közút mérnökségei végeznek a vármegyében, egyetelletén patkarendezés, fűnyírás, fűkaszálás, vegyszeres gyomírtás, na és a burkolati jelek festését is végzik ma nagyon sok helyen, Nyírbátor külterületén. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Otthon akart robbanószát gyártani egy hajdúböszörményi férfi. 10 milliókból fejlesztenek Berettyúj faluban. Jövőre is megrendezik a debreceni maratont. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy hajdúböszörményi férfi ellen, aki az ügyészség szerint otthonában akart robbanószereket készíteni. A vád szerint a férfi érdeklődött a robbanó anyagok és robbanószerek iránt, ezért az interneten utána nézett, hogyan lehet házilag különféle pirotechnikai eszközöket előállítani. Később egy debreceni hoznácik piacon petárdákat vásárolt, majd további hozzávalókat is beszerzett az internetről és helyi boltokból. Az ügyészség szerint a férfi otthonában több petárdát készített. Az egyikbe kisebb acélgolyókat is tett, majd az udvaron próbarobbantásokat végzett. A hatóságok lefoglalták a robbanószerek előállításához szükséges anyagokat és eszközöket. A férfi beismerte a cselekményt, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Több 10 millió forintból végeznek csapadék vízelvezetési munkálatokat Berettyúj faluban. A közbeszerzési értesítő szerint a fejlesztés nettó 45,6 millió forintból valósul meg, és a Szillér rézsi burkolatának építését érinti. A munkák során a csatorna földrézsűjét pázsit rácskővel burkolják, emellett beton alátámasztásokat és lezáró elemeket is kialakítanak, hogy megelőzzék a burkolat süllyedését és elmozdulását. A csatorna a több pontján meglévő támfalak műszaki állapota nem megfelelő, ezért ezeket elbontják, majd újraépítik. A kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. A munkát a Mándoki székhelyű Cető Kft. Végzi, a szerződést július 15-én kötötte meg az önkormányzat. Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a futóverseny időpontja 2027. április 4-e lesz. Ez Bács Zoltán,

0: 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csökkent a pollen terhelés városunkban, mindemellett a hidegfront hatására többeknél fejfájás migrén jelentkezhet. A sok felé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, a maximumok 26-33 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, további klassz délutánt mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel, Nyíregyházán mérnek a Tiszavasvári úton, köszi Bence a jelzést, és Debrecenben is. A hatóságok várják a szabálytalankodókat a Szoboszlói úton. Kezdünk elsőként Hasszál, jön már is a Midnight.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Bruce Rudin és az Egyensúly a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól. További klassz délutánt mindenkinek, és Miley Cyrus-szal folytatjuk, aki imád takarítani, valamint rendszerezni. Saját bevallása szerint ez számára nem házi munka, hanem egyfajta kikapcsolódás, még a régi ruháit, leveleit, egykori babáit és dalszöveges füzeteit is folyamatosan gondosan archiválja, hogy ez mindig megmaradjon számára. Ő énekel a következő percekben, ez a Midnight Sky, szerintem több háziasszony is szívesen cserélne vele telefonszámot, hogyha már ennyire szereti a házi.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: információ.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kívánok és balesetmentes célbaérést útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a magyar között munkatársai útépítési munkákat végeznek Nyírtelek, valamint Nagycserkesz között, emiatt útszűkület mellett autózhatunk. Téglás és Szakoly között kaszálási munkákat végeznek, itt időszakosan kell majd forgalomkorlátozásra készülnünk, valamint Hajdúadház és Hajdúsámson között is zajlanak az útépítési munkák, itt szeptember végéig kell majd félpályás lezárás mellett autózni. Ha egyéb infód van, vagy bármilyen anomáliád, akkor mindenképp jelez nekem 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Az Ari Mafia és a Kelegyháza Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 5 órához érkeztünk, így mindjárt jön Betty a friss hírekkel. Ami viszont jó hír, hogyha már programot tervezünk, hogy a hét második felében csütörtöktől megérkezik újra a hőkupola, napközben 37-38, akár 39 fok is várható majd, így érdemes akár strandos vagy szabadtéri programot szervezni. Az óránkat pedig már is zárjuk Calvin Harris-szel, jön a Blessings, a következő órában pedig pénzügyi percekkel, valamint programajánlókkal folytatjuk.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei őrület, Peter Schrámek, FLM, Vox, Istenes Márkó, Polip együttes, DJ Vágó, DJ Balú és még sokan mások a színpadon. A gyerekeknek ugrálóvár, lufi őrület és környezettudatos játékok, a belépés díjmentes, Sóstó Sherfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A jól látható ház számpontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A jól látható ház számfontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámváltozása után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 000 forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holtágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővíz gyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvasható.

0: Jön a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan finanszírozzunk váratlan kiadásokat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések a nyaralásra tér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Egyébként megfigyelted? Majd kérjünk már vasutasoktól tanácsot, hogyan kell a gyomot írtani. Mert hogy a vasúti sínek mentén, meg ott a köveknél, meg innen, ott soha nem látsz semmit. Tehát ahol közlekedik a vonat, ott nincs gyom. Vonjuk le a logikus következtetést.
5: Megvan! Mi a kavicságyba vasutat kell telepíteni.
4: Nem csak a kavicságyba, hanem otthon a térkőbe is, a fűhelyére is, tegyél oda egy vagon. Én hülyedig a fűnyírót tologattam, közben meg csak egy mozdony kellett volna.
5: Hát akkor nem házat kell építeni, hanem vasútállomást, emberek, ha nem értitek.
4: Mindenki építsen otthon vasútállomást, és nem lesz gyomos a kertje.
5: Na jó, akkor azt gondolom, hogy feldobtuk a labdát és a kérdést. Ha valakinek van valamiféle köze a vasúthoz, akkor írja már meg, hogyha tudja a választ.
4: Milyen gyomírtót használnak?
5: Hogy nem gyomosodik. De felesleges ehhez külön vasúti kocsit alkalmazni, hanem ha amúgy is közlekedik azon a sínpályán a személyvonat is, hát nem lehetne, hogy az utolsó vagomba oda van töltve egy hektoliternyi bekevert.
4: Húzza maga utána gyomírtót. De figyelem, gladiátor szerelvény érkezik jobbra, hogy nem tudom, mik van vermetszereknek.
5: Már ugrik a puma.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program ajánló.
2: Sabrina Carpenterrel elfogyasztottuk itt a kedd délutánunkban esténkben az eszpresszót, most viszont jön Kiskata a programajánlókkal. Szia!
3: Szia, Roli! Akarsz egy olyan estét, ahol a történelem hűvös eleganciája és a legszebb naplemente találkozik? Július 28-án este 7 órától Debrecen ikonikus jelképében a református nagy templomban egy nem mindennapi romantikus kalandra hívnak. A tematikus templom túra során a titokzatos padlástértől egészen a 40 méter magasan lévő panorámajárdáig merészkedhetsz, ahol a két torony között a lemenő nap sugaraiban gyönyörködve kortyolhatod el a különleges nagy templomborát. Ha egy igazán emlékezetes nyári élményre vágysz a magasban, ezt a fenséges debreceni estét kár lenne kihagynod. Meleg van, szomjas vagy, és a sima csapvíz már nem hoz lázba. Nyíregyházán Sóstó gyógyfürdő szívében, a Sóstó Gardenben végre megkapod a megváltást. Július 31-én délutántól rajtol a Sóstó Sárfeszté és Buborék napok, ahol a kézműves sörök mellett jéghideg fröccsök, proszekkó és pezsgő buborékai pezsdítik fel a hétvégédet. Az estébe nyúló koncertek mellé brutális barbecue és grill street food ételek gondoskodnak arról, hogy ne üres gyomorra csúszson az ital. Gyertek lazítani a Hungest Hotel mögötti sétányra egészen vasárnapig. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM program ajánló.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szeret.

Szigala és a Melodia Sunshine után bannárunk. Csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Nagyon köszönöm a mai figyelmed. Véget ért a délutános műszakunk, viszont ne felejtjétek, 6 óra után ma is kívánság műsor jön Norbival, így várja majd a zenei üzeneteket, kéréseket, de akár be is csöröghettek majd hozzá 0620.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: kocsimentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Babasimogató önkénteseket keresnek a magyar kórházakba. Tehetséges magyar fiatalokat célozhat az orosz hírszerzés. Eredménytelen lett két gyorsforgalmi út koncessziós pályázata. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Országos toborzásba kezdett a Nevetnikék Alapítvány. Csecsemőgondozó önkénteseket, vagyis babasimogatókat keresnek a magyar kórházakba. A program célja, hogy azok a babák sem maradjanak szeretet és figyelem nélkül, akik életük első heteit vagy hónapjait kórházi osztályokon töltik, mert még nincs számukra megfelelő férőhely a gyermekvédelmi rendszerben. Az önkéntesek feladata, hogy ölbe vegyék, ringasság, megnyugtassák a kicsiket és érzelmi biztonságot adjanak nekik. A jelentkezők nem felkészítés nélkül kerülnek az osztályokra, higiéniai, pszichológiai és kórházi protokollal kapcsolatos képzésen is részt vesznek. Munkájuk nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi dolgozók feladatait. Tehetséges és ambíciózus magyar egyetemistákat célozhat az orosz hírszerzés. Sajtóértesülések szerint az orosz titkosszolgálat hosszú távú stratégiával keres olyan fiatalokat, akik később akár magyar vagy uniós döntéshozói pozíciók közelébe kerülhetnek. Meg nem erősített információk szerint egy magyar egyetemista nemzetbiztonsági átvilágítása során derült ki, hogy konspirált kapcsolatban állt egy Budapestre akkreditált orosz diplomatával, aki a gyanúk szerint az orosz hírszerzéshez köthető. A Telex szerint a hálózat jelenleg is aktív lehet, és magyar fiatalokat is toborozhatnak oroszországi rendezvényekre. Eredménytelennek nyilvánította a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát. Sajtóértesülések szerint a kormányzat az eljárásban senkivel nem köt szerződést, így a két út a korábban tervezett formában nem épül meg. A pályázaton két érvényes ajánlat érkezett, az egyik Szíj Lászlóhoz, a másik Mészáros Lőrinchez köthető érdekeltségtől. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter szerint az ajánlatok jelentősen meghaladták a korábbi becsléseket, ezért a tendert túlárazás és költségtúllépés miatt eredménytelennek kellett nyilvánítani. A miniszter azt írta, a kormány ilyen mértékben túlárazott ajánlatokat nem fogadhatott el. Másfél milliárd forintért rendelt meg egy 3 órás koncertet a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Balázsi Gyula cégétől erről Pósmai Gábor belügyminiszter írt a Facebookon. A megrendelés szerint a rendezvényt a Hősök terére tervezték augusztus 19-e és 21-e közé néhány ezres közönséggel. A projekt munkacíme Mándoki koncert volt, de a zenész neve a szerződéses anyagban máshol nem szerepelt. A belügyminisztérium a szerződést felmondta, és több más rendezvény megállapodást is felülvizsgál. A háttérben az áll, hogy az NRÜ korábban felmondta Balázsi Gyulával kötött augusztus 20-ai szerződéseket is a cégcsoportot érintő büntető ügy után.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 420, az eurót 359, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 315 forintos áron jegyezte a bank.
4: Sporthíreink következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Az A Stúdió futszál Nyíregyháza játékosa Vatavani Uc Barta Dávid a következő szezont a spanyol első ligában kezdi, ugyanis leigazolta az egyik csapat. A válogatott futszál játékos tavaly ezüstérmes lett a magyar bajnokságban a stúdió színeiben. A Nyíregyházi klub hétfőn bejelentette, hogy Dávid Rihárd befejezi pályafutását, a hamarosan 36. életévét betöltő sportember 111 tétmérkőzésen lépett pályára.

0: 31. atlétikai magyar bajnokság második versenynapján Kozák utca megvédte címét. Bombaformában érkezett a Dunaparti stadionba. Suba László tanítvány az elmúlt hetekben kétszer is megjavította Százgáton az országos rekordot. Luca az előfutamból lazafutással kvalifikálta magát a fináléba. A debreceni sprinter 12.78-as idővel győzött, és ezzel már 8-szoros magyar bajnok. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Szerdán kezdődik térségünkben a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zenét a Szenseinon. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Témin Palával. Itt van tőle a Dracula.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: egykori nagy sikerű Hertz felvétel. Itt volt a Purple Disco Machine feldolgozásában. Ez volt a Wonderful Life. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Attila üzenetével nyitom a mai estét, aki a feleségének Erikának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem vagy. Nagyon szeretlek. Zsófi az édesanyjának Katinak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Péter pedig a barátjának Robinak szeretne szintén rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Follow the Flow, ez pedig a holnap küszöbén, a 2 órás élő esti kívánságműsorban.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Jonas Brothers, és ez volt a Marshmallow-val közös Live Before You Love Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Anita üzenetével megyünk tovább, aki a férjének Tomásnak üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, remélem megbocsájtasz, nagyon szeretlek. Laci a szerelmének Nikinek üzeni, hogy te vagy életem legszebb ajándéka, ez sohasem fog változni. Marika pedig az unokájának Bencinek üzeni, hogy sok sikert kívánok a holnapi vizsgádhoz. Büszkék vagyunk rád, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatás a Stromae, ez pedig az Allorson Dance, a

érzés. Ez volt az Orsovai Renivel közös hányadik az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás van ugye napközben, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsák utca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve mindenki szabályosan parkoljon le. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Füredi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint Hajdú Sámsonra is rákanyarodunk, ugyanis a Martinka Búzavirág utca kereszteződésében pedig van egy balesetünk. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor az ilyet a folytatásban is. 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Beti a térség legfontosabb híreivel, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik, azzal a dallal egyébként, amely eredetileg egy e-mailben érkezett demóként. Annyira megtetszett az előadónak, hogy már a hivatalos megjelenés előtt elkezdte játszani DJ szettjeiben. A közönség egyébként ezt a dalt minden alkalommal óriási lelkesedéssel fogadta. És nem is meglepő egyébként, hiszen a 2020

0: Műsorajánló. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Zonneven Pált választották az Alkotmánybíróság új tagjává. Pályázaton keresik a médiatanács új elnökét. Görög Márta szerint nem sérti a szuverenitást az európai ügyészséghez csatlakozás. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Zonneven Pált választotta az Alkotmánybíróság új tagjává az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésen. A TISZ által jelölt jogást titkos szavazáson 138 igen és 6 nem szavazattal támogatták a képviselők. Zonneven Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja, korábban az Alkotmánybíróságon is dolgozott, valamint Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját is segítette alkotmányjogi tanácsadóként. Az új alkotmánybíró Hendes Csaba helyére érkezik, és megválasztása után le is tette az esküt. A parlamenti ülés a Magyar Péter miniszterelnök az uniós forrásokról és a feljelentésekről is beszélt. Pályázaton keresik a médiatanács új elnökét. A pozíció betöltésére vonatkozó felhívást az Országgyűlés Művelődési Bizottságának hétfői ülésén nyújtották be. A pályázóknak többek között büntetlen, előélettel, felsőfokú végzettséggel, valamint média és hírközlési vezetői vagy tudományos szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. Kizáró ok lehet, ha valaki az elmúlt 5 évben párttisztséget viselt, párt delegáltjaként töltött be állami vagy önkormányzati pozíciót, vagy pártpolitikai tevékenységet folytatott. A felhívás július 31-én jelenthet meg a hivatalos értesítőben, a pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani. A jelölteket később nyílt bizottsági ülésen hallgathatják meg. Görög Márta az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatáról beszélt a parlamentben egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában. A kormánypárti politikus szerint a csatlakozás több lépcsőben valósulhat meg. Elsőként az ehhez szükséges alkotmánymódosítást kell elfogadni, ezt követhetik a kapcsolódó jogszabályok, köztük a büntető törvénykönyv módosítása és a jogharmonizáció. Görög Márta hangsúlyozta, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem jelenti Magyarország szuverenitásának feladását. Mint mondta, a magyar ügyészek továbbra is magyar jogszabályi környezetben, a hazai jogrendnek megfelelően végzik majd el a munkájukat az Európai Ügyészség keretein belül. Magyar Péter szerint a gyógyszerárak csökkentése is része a rendszerváltásnak. A miniszterelnök parlamenti felszólalásban arról beszélt, hogy nem kaptak megkereséseket az áfamentes gyógyszerek ügyében hozott döntés miatt, pedig a kérdés legalább 4 millió embert érint. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet, hogy egy-egy gyógyszernél csak néhány száz forintos különbségről van szó, de sok idős embernek, akiknek rendszeresen ki kell váltaniuk a készítményeiket, ez is számít. Hozzátette, vannak, akiknek minden forint helyét pontosan meg kell tervezniük, ezért számukra a gyógyszerek olcsóbbá tétele nem apró ügy, hanem a mindennapi megélhetés része.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a nyár második erőteljesebb hőhulláma kezdődik a folytatásban. Felhő alig lesz az égen. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ha van benned egy üzenet, még ebben az órában elküldheted. 0620-316-3000, startolunk 2026 legnagyobb oli himnuszával. Itt van Gordo és a Lokko-Lokko.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: The Weeknd, és ez volt tőlük az In Your Eyes az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gabi üzenetével nyitom a második óránkat, aki a testvérének Áginak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Aztán Józsi a feleségének szeretné megköszönni, hogy 20 éve kitart mellettem, és üzeni neki, hogy nagyon szereti. Norbi pedig az édesapját szeretné rajtam keresztül felköszönteni, méghozzá születésnapja alkalmából. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Bob Sinclairrel megyünk tovább, aki egyébként karrierje elején egyáltalán nem house zenét játszott, ugyanis az 1980-as évek végén hip-hop DJ-ként kezdte meg pályafutását, méghozzá Chris the French Kiss művész néven, és a később váltott a house műfajra. Viszont ez egy nagyon jó váltás volt, ugyanis ez a stílus hozta meg számára a világsikert olyan slágerekkel, mint a Love Generation, vagy például, amivel megyünk tovább. Itt van már is Bob Sinclair, ez pedig a World Hold On.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Thumb. És ez volt a Homework az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elégkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkba, hiszen össze is gyúrtuk őket egy csokorba, úgyhogy átadom a terepet Katának, hiszen jön a programajánló. Viszont hogyha szeretnétek, hogy üzenetetek biztonságban legyen, és tutira célba érje még a mai este folyamán, akkor most küldjétek el 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Akarsz egy olyan estét, ahol a történelem hűvös eleganciája és a legszebb naplemente találkozik? Július 28-án este 7 órától Debrecen ikonikus jelképében a református nagy templomban egy nem mindennapi romantikus kalandra hívnak. A tematikus templom túra során a titokzatos padlástértől egészen a 40 méter magasan lévő panorámajárdáig merészkedhetsz, ahol a két torony között a lemenő napsugaraiban gyönyörködve kortyolhatod el a különleges nagy templomborát. Ha egy igazán emlékezetes nyári élményre vágysz a magasban, ezt a fenséges debreceni estét kár lenne kihagynod. Meleg van, szomjas vagy, és a sima csapvíz már nem hoz lázba. Nyíregyházán Sóstó gyógyfürdő szívében, a Sóstó Gardenben végre megkapod a megváltást. Július 31-én délutántól rajtol a Sóstó Serfesztés buborék napok, ahol a kézműves sörök mellett jéghideg fröccsök, proszekkó és pezsgő buborékai pezsdítik fel a hétvégédet. Az estében nyúló koncertek mellé brutális barbecue és grill street food ételek gondoskodnak arról, hogy ne üres gyomorra csúszson az ital. Gyertek lazítani a Hungest Hotel mögötti sétányra egészen vasárnapig.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Kriszti üzeni például a párjának, méghozzá Andrásnak, hogy alig várom, hogy újra átölelhesselek. Nagyon hiányzol. Zoltán Évinek üzeni, hogy bocsáss meg, ha megbántottalak. Fontos vagy nekem. Bea pedig a férjének üzeni méghozzá Misinek, hogy boldog házassági évfordulót, még sok boldog évet magunknak. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatáson Dash és Young Fly közöse. Ez a kis kece a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Olivia Dean, és ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Erika üzeni a férjének, hogy büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek. Aztán Ági a szerelmének üzeni, hogy minden perc ajándék veled, nagyon szeretlek. Bence pedig a barátjának üzeni, hogy kitartást a nehéz napokhoz, minden rendben lesz. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ariana Grande. Ez pedig a No Tears Left to Cry, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Sheeran, és ez volt a kamera az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz szerdán kezdődik a nyár második erősebb hőhullámban. Felhő alig lesz egyébként az égen, a legtöbb helyen pedig a térségben derült napos időre van kilátás. A reggeli órákban 11 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíváncsi műsor ezen nem már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társasághoz összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és akkor már a csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
3: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ütt volna tőle.
2: Nagyon. Azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszott.
3: Mi abban fürdünk.
2: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó, tudjuk, berugott egy körtéssörtől.
3: Hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC. Mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
2: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen
3: tilalom?
2: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, hogy merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Aha. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész város oda vezeti be a szennyvizet. Utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni. Azt a megyet.
3: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölt a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
2: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
3: Igen,
2: volt.
3: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. Hogy vajon mit csinál?
2: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
3: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
2: Igen, tehát, hogy, de hát annyira nem vigyázunk a környezetre. Hogy
3: de úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne értessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
2: De a hattyút lehet. Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköptem még időben.
3: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogtak, hazaviheted, vagy mi van benne?
2: Ugye igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Bőrömbe zárva szállítottak két kutyát, elpusztultak az állatok. Visszavonnak két támogatást az NKA ügyben. A Mediál szerint csökkent a Tisza támogatottsága a biztos szavazók között. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség, miután két kutya elpusztult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Sajtóbeszámolók szerint az állatokat gazdáik bőrönbe zárva szállították egy Ózdról Borsod-Nádasdra tartó buszon. A csomagtérben lévő kutyák nyűszítésére az utasok figyeltek fel, majd leszállás után értesítették a rendőrséget. A helyszínre állatvédők is érkeztek. A beszámoló szerint a kutyák nem hűkuta, hanem feltehetően oxigénhiány miatt kerültek rossz állapotba. Az állatokat a debreceni állatkórházba vitték, ahol ellátták őket, de másnap reggelre mindkét kutya elpusztult. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyta két korábbi NKA támogatás visszavonását, amelyek Pataki Attila előadásaihoz kapcsolódtak. A miniszter közlése szerint az érintett cégeknek egy 100 millió forintos és egy 150 millió forintos támogatási összeget kell visszafizetniük, mert a minisztérium valótlan adatközlést tárt fel. Az egyik esetben a tárca szerint a támogatást kérő nem tüntetett fel egy korábbi hasonló célra kapott támogatást. A másik ügyben a tervezett jegybe bevétel maradt ki az adatlapon. Tar Zoltán azt írta, folytatják a támogatások átvizsgálását, mert céljuk egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb kulturális támogatási rendszer kialakítása. 5% ponttal csökkent a Tisza támogatottsága a választani tudó biztos szavazó körében, a Medián legfrissebb felmérése szerint, amelyről a HVG számolt be. A július 22-e és 24-e között készült kutatás alapján ebben a körben 68% szavazna a Tiszára, 23% a Fideszre, 7% pedig a Mi Hazánkra. A június végi adatokhoz képest ez a Tiszánál visszaesést, a Fidesznél és a Mi Hazánknál kisebb erősödést jelent. A felmérés közvetlenül azután készült, hogy Sulyog Tamás aláírta a köztársasági elnöki megbízatását is megszüntető alaptörvénymódosítást, majd Magyar Péter Polgár Juditot javasolta államfőnek, aki végül nem vállalta a jelöltséget. Közel 300 volánbusz állhat alkatrészhiány miatt, erről Vitézsi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A tárcavezető a Fóti Volánjavító Központból jelentkezett be, ahol a társaság buszait szervizelik. Vitézsi szerint jelenleg 290 jármű nem tud közlekedni alkatrészhiány miatt, de ha minden a tervek szerint halad, őszre megszűnhet a probléma. A miniszter arról is beszélt, hogy megújítanák az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát, valamint korszerűsítenék a regionális és elővárosi járműállományt is. Az új beszerzések előkészítése a következő hónapokban indulhat el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Térségünkben a nyár második erőteljesebb hőhulláma kezdődik a folytatásban. Felhő alig lesz az égen. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.